0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
0: Nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Igen, valóban ez van, de hát a Brasnyó Zoli is mindjárt be fog futni egy kis korán reggeli gondba akadt, de majd mindjárt érkezik, de ami hihetetlen, hogyha minden igaz, akkor majd be fog kapcsolni hozzám a Dávid, ami elég...
2: Így van.
1: Néda, itt is van, ő lett! Most figyeljétek ezt! Arról beszélgettünk reggel a Dáviddal, megjelent a Panner TV oldalán egy cikk arról, hogy vigyázzunk a siklókkal. Ne bántsuk a siklót, hogyha találkozunk velük, az ökoszisztéma fontos része erre, arra, és kérdezem a Dávidot, hogy amúgy Dávid, nem te már láttál siklót? Azt mondja, nekünk volt siklók, és mielőtt belevágna, eskü, ti hogy álltok a siklókkal? Na Dávid, mesélj már, mi ez a sikló sztori? Hogy volt neked siklód? Na közben Zoli is megérkezett, gyere, csatlakozz be. Dávid meséli a sikló sztorit. Na mesélj csak, mi volt?
2: Hát valahogy úgy volt, hogy... Hát csak kicsi fura Alice, hogy beszélek a rádióban.
1: Tudod, na, mekkora már!
3: Dávid, te
2: szia, Zoli!
1: Figyeld, ez milyen brutál sztori van a Dávid! Meg fog szörülni!
2: Hát úgy volt, hogy hasonlóan kapar, mint a... Várjátok, itt be kell állítanom.
1: Kicsit erős. Mit kapart a sikló?
2: A kapart a falat nekünk olyan hasonlóan, mint a cserebagarak, ahogy szoktak, ugye?
1: De oké, de basszus, de mi, rájöttetek, hogy van a falba sikló?
2: Van, kibújt egy picit, és akkor rá...
3: De ez hol történt? Otthon?
2: Ha, otthon, Maketesen, persze.
3: Maketesen.
1: De most képzeljétek el különben, és ráadásul az a durva, hogy, de várjál, Dávid, mennyi volt ez az időszak, amíg ti vágtátok, hogy ott valahol a házban van egy sikló?
2: Hát talán egy pár nap, aztán amikor kibújt, akkor láttuk meg.
1: Ja, hogy ez nem úgy volt, hogy évekig ott élt.
2: Na, vagy ne. Csak lehet, csak mi nem tudtuk.
3: Ja, aztán végül minden... is igen. Nem hiszem, hogy talán évekig lett volna, de fele tudja, hát most így.
1: Az nem tudom, azt, én hallottam ilyen rémtörténeteket, de az, hogy a Dávid különben, ezt még meséld el, hogy... És akkor olyan is van, hogy viszont valamikor talál valaki kígyót az udvarba, csak úgy.
2: Így van. Az egyik barátom, azok megtaláltak egy feltekerődét, valami mérges kígyót valakitől elszökött.
3: Ajjaj.
2: Az durvább volt.
1: És akkor mit mesélt különben, hogy az Istenbe már, és így mondom, hogy korán reggel, hogy oldották azt meg, mikor van egy mérges kígyó?
2: Hát valakinek telefonálhattak valószínűleg az állatkertnek, és akkor ők azt ottan onnan elintézték, azért nem volt mindegy, ott a csirkék meg a kutyák.
3: Igen, belakmározott egyet, hogy jó, mielőtt visszavitték.
1: De azért most képzeljétek el, hogy mennyire súlyos. Képzeljétek el, hogy én voltam egy pár évet, különben mentem mindig fellépni annak idején meg a zenekar a meccsekbe, vagy a Kárászra. És ott meséltek nekem ilyet, nekem ez innen jön vissza, amit a Dávid mesélt, ott mesélték, hogy az a rohadt kígyó tényleg be tud menni a falba.
2: Persze.
1: Ugye most ez Dávid fontos rész, ugye ahhoz, hogy akkor a ház még ugye olyan állapotban volt, hogy épült meg minden, és akkor hogy igazából itt ő valahogy nem is a falban, hanem a padlóban volt, vagy ezt jól értette?
2: Hát valahogy úgy hasonlóan, igen, igen.
1: Tehát valami ilyen, tudod, hogy amíg nem volt meg a beton alja, addig aha. Ott valami... Szóval,
3: ja, értem, és akkor
1: de
3: valami...
1: Tudjátok, hogy, de most ezek szörnyű tévák így péntek reggelén, tudom. De ti arról hallottatok, hogy melyik az a rohadt állat, már ez így mondom, amely képes ilyen vájatokat csinálni? Állítólag a patkány tud bemászni így a ház alá. Ti ezt vágjátok mindeket?
3: Meg az egerek. Igen. Így van. Hát ezek a rákcsalók, ezek egyébként hajlamosak erre. A tetőn vannak ezek a
1: menyétek,
3: meg az ilyesmik, azok általában nem volt menyét, tehát volt a padlással.
1: De annak mi a jele? Ilyeneket csinál?
3: Hát az, hogy ülsz kint a teraszon, volt fölöttünk egy ilyen műanyag teraszfejlődési halat, és végig rohan rajta. És akkor néztük, hogy ez micsoda, macska? Nem macska. Aztán kiderült, hogy mennyit.
1: És mit csináltak?
3: Valójában ez ott lehet probléma, ahol vannak otthon még házi állatok, meg csirkék, meg stb. Meg azokat elkapja.
2: Így van.
3: Úgyhogy ez egy ragadozó.
1: Ez az egész az őrlet. Ati írja különben, a faluhelyen a vízisikló tök természetes. Elhiszem, én meg itt van Dobárdán Robi, és azt mondja, de, azt mondja, milyen fura ez így. De különben tök, nagyon örülök különben, hogy Dávid megszólal.
3: Én is.
1: Ez tök jó sztori.
3: Május 29-én.
2: Itt volt már az ideje.
3: Itt volt már az ideje. Picit visszafogott vagy, de majd ez kialakul. Úgyhogy.
1: Azt különben, tűnt, én évekig beszéltünk arról, ezt, hogy elárulom, vagy van nekem egy ilyen igazából, így beszélgettünk erről már többször, egy ötletem. Én azt hiszem, ha nem tévedek, a nagyon-nagyon nagy világsztár rádiósok közül egyszer pont egy valami ilyen hasonló alkalom, a Howard Stern egyszer csak a megszólította azt a... Én azt mondom, neki technikus nője volt.
3: Nem, hírszerkesztő nője volt. Hírszerkesztő tehát, aki híreket készítette,
1: de valami, igen. Valami sztori volt, hogy egyszer csak az a nő megszólalt.
3: Persze.
1: És az a nő aztán így állandóan bekerült, hogy nem feltétlenül beszélt ő mindig, de tudod, néha. Mint hogy nem tudom, volt már a példa, hogy Viktor egyszer
3: hát
1: már...
3: A Robi, a Robin Quivers, igen.
1: Ja, hogy ezt ennyire vágod.
3: Ismerem, persze.
1: Van olyan, írja különben attól is, hogy jaj, szia Dávid. Volt olyan különben, hogy Viktor is egyszer nem tudtam már hallgatni, bejött hozzám két nő. De elkezdtem azt hiszem Anettel beszélgetni. Rita nem bírta hallgatni tovább a témát, bejött ide. Aha. Utána Viktor nem bírta már hallgatni ezt a két igen, nőt igen, a logikába, és ő is beleszólt a rádióba. Úgyhogy mindig megvan a varázsa, amikor megszólnak, úgyhogy köszi szépen, Dávid.
2: Érdekes, szívesen is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ők is üdvözölnek téged.
1: Ez ilyen profi, hát érted? Halál,
3: így kell csinálni. Halál, így van, így kell csinálni. Ami, ezeket az állatokat illeti, én már többször elmestem azt a sztorit, hogy a kertvárosban én tudok olyan sztorit, hogy kijött a, kiment a csávó az udvarára, és akkor látni nagy madárpókot, óriási
1: az
3: madárpók.
1: Igen, az igen, a madárpók.
3: Akkor bement teljes lelki nyugalommal, állítólag kihozott egy kvatrós dobozt, és rádobta.
1: Ja, igen, hát akkor le a kalappa. Igen.
3: És akkor szólta, hát az illetékeseknek lehoztak az állatkertet, hívta fel, akkor ők értesítették ezt a vadőr, idézőjelesen vadőr szolgálat, és akkor kijött egy ilyen csapat, most akik szépen elvitték, és már... megszökött a környékről.
1: De durva. De most ja. Volt-e nektek például bent, ja Dávid már kiszállt, volt-e bent nektek gyíkotok valaha?
3: Nekem volt. Nekem gekkóim voltak.
1: Ja, de nem úgy, hanem az, amikor beszalad a kintről.
3: Nem. Nálunk, hozzánk a házban nem szalad be, de persze, tudok ilyen sztorikat.
1: Most kezdjétek el Zvekán küzdelmét a gyíkkal. Most kezdjétek.
3: Zvekán is a gyíkja.
1: Zvekán is a gyíkja.
3: Péntek reggel.
1: Fekszek én az ágy, vagy ez a nappaliba.
3: Fekszem az ágyon.
1: Egyszer csak látom, hogy megy valami, mondom, ez mi? Egy gyík. Hát mondom, ez hogy fogom ezt
3: elkapni? Otthon?
1: Otthon, még a régi ház. Mondom, hűha. És most figyeld, na jó, oké, rövidítem azt, hogy nézd, hát most néha...
3: Körül.
1: De most tudod, most ez a gyík el fog, tudod, valahova menekülni, este rám fog mászni, nem tudom, vagy mit tudom, megharapja az orrom, vagy nem tudom, elkezdeni.
3: De mászik a szádba.
1: Egy a kézed, gyík. Na most az a lényeg, hogy egyszer csak, én pont a konyhában voltam, mert kerestem a gyíkot, a gyík pedig megállt a nappali közepén.
3: Jó.
1: Volt egy nagy tér, ugye, és akkor ő ott megáll. És én nem tudtam mit csinálni, fogtam egy ilyen műanyag ilyen edényt, és mondtam, hogy egyszer élünk, és én fogtam, és a konyhába így tsú, ez nagyon-nagyon nagy volt, egyben volt a konyhában nappali, ilyen hatalmas, és így megvágtam, és így pám, így elvágtam a francba azt az edényt, és gyerek, az mértani pontosság. És mondtam, hogy egyszer élünk, és én fogtam, és a konyhába így tsú, ez nagyon-nagyon nagy volt, egyben volt a konyhában nappali, ilyen hatalmas, és így megvágtam, és így pám, így elvágtam a francba azt az edényt, és gyerek, az mértani pontosság, így pám, így betakarta a gyíkot.
3: Aha.
1: És akkor

0: De tudom, most én ezt elmondtam nektek, hogy egy perc alatt tudjátok, ez mennyi volt? Ez 3-4 óra.
1: Gondolom.
0: Jézus Isten. Azért, mert én egy picit nem a legbátrabb vagyok, tehát én nem kapom el a kígyó fejét, nem tudom, én elkapom itt a filmekbe.
1: Kobrákat fejsz.
0: Meg ilyen fejek, kobrákat, meg ilyeneket. Én csak főleg sikítozni tudok, maximum meglátok egy ilyet. A siklót meglátnám. Ez mondjuk Anett, aki gombosi, és akiknek olyan a telkük, hogy a végén, mert az nagyon szép, mert a nem tudom, te voltál-e náluk ott, mert a végén van egy ilyen csörge. Hát volt, együtt voltunk. Csörge, ezek az a patak,
1: persze,
0: emlékszel?
1: Persze, emlékszem, így van.
0: Na most, hát ott persze, hogy volt sikló, ő megszokta. Különben Zoli is megérkezett, szevasz. Hát ő megszokta, egy csomó ember megszokta. Ati tuti, hogy nem fél a siklótól, meg minden. De én meglátnák. Én nem is tudom, nem vagyok benne biztos, hogy én a természetben különben láttam siklót, de ha nem tévedek ezek a siklók...
1: Én nem láttam szerintem.
0: Szerintem gyanús, hogy én sem. Láttam elpusztult siklót, már icipike picikét, nem ilyen nagyot. De azok aha, tudnak úszni is, ugye? Ezek úsznak.
1: Tudnak, persze. Hát, hogy vízi siklóról van szó, akkor nyilván, de hát ez meg az.
0: A vízi sikló, az anyja úristen. Szóval, értitek, anyuék társaságában, képzeljétek, volt olyan, hogy az egyik pár, ők így kimentek korán reggel, és itt ott mennének dolgozni, és nem úgy egy kígyó van az udvarba, hanem a bejárat, lehet, hogy ilyen nagyon szűk volt a... Tudod, ezt érteni kell, de hát, hogy ki jössz a... De van az a bejárat, kijárat, és most el kell jutni az autóig, az egy szűk rész, tehát az, amikor a kocsi beálló fazon, tudod. Pont úgy el tudsz menni, hogy a kocsi mellett, szóval nem sok helyben. És a kocsi meg a bejárat között nem létezik egy sikló, csak úgy, vagy egy kígyó, vagy ez valami kígyó van, hanem úgy ágaskodik a kígyó.
1: Aha.
0: Hát ez nem olyan, hogy elsétálok mellette.
1: Nyilván
0: hanem
1: nem.
0: Érted, ott ágaskodik, tudod, mindjárt meg fog mindjárt harapni. És ők is valamilyen, nem tudom valami, mikor szereztek egy ásót, nem tudom, mentek körbe, próbáltak, küzdöttek ott velem, hogy Jézus Isten, szóval. Értek, ez olyan problémákat okoz, nem tudom, közben ott a filmekben mindig elkapják, de igazából filmekben, tévében, ott is akkor nézem ezeket a műsorokat, ott kettő nagyon érdekes van, nem tudom, szoktátok-e látni, az egyik az, hogy kapják el a kígyót, a másik, hogy kapják el az ilyen krokodilt meg az aligátort. Azt a mindenit. Volt egy expert Zoli, és akkor vannak ezek a pici aligátorok.
1: Volt egy ilyen műsor, hogy ilyen aligátorfogók, vagy krokodilfogók, vagy valami.
0: És akkor nekem a legszörnyűbb, kettő olyan műsor volt, ami nekem szörnyű volt még ebben a kategóriában is.
1: Aha.
0: Az egyik az, amikor kihívták, mert különben nekem vannak rokonaim Ausztráliában, és mesélik, hogy az különben, de hát, hogy őnekik is van medencéjük, és hogy az úgy tudni kell, hogy azért csak úgy nem ugrasz be a medencébe. Az mindig belenézem, sose tudod, hogy mikor mászik
1: bele. Meglepődhetsz.
0: De tényleg azt mondják, hogy ez nem olyan, hogy szóval ez előfordulhat. Hát mondom, jó, és itt is benne volt egy ilyen, de amúgy különben én egy kicsit duduk vagyok, te meg Mr. Lexikon, úgyhogy segíts nekem. De hát, hogy az aligátor meg a krokodil között alapvetően mi a különbség?
1: Hát az aligátor az egy kisebb fajta.
0: Az a kisebb.
1: Igen.
0: Akkor ez aligátor lesz, mert ugye ez ilyen picike, ugye másfél méteres volt, pici aligátor. Uh-huh. És akkor benne volt a medencében, és akkor a fickó meg annyira ismeri a nyilván a viselkedésüket, hogy beugrott Zoli a medencébe, odaúszott az aligátorhoz, és valahogy alulról, így valahogy így ezt az áll részét valahogy fogta, és ezzel így blokkolta az aligátort, utána valahogy megfogta, és így kivitte. Hát tudod, mikor ugranék én be abba a vízbe, ahol ott az aligátor, Zoli?
1: De mi ugorna? Mi ugrana oda be?
0: Érted? Én ez megáll a krokodilfogók, ez nem ilyen jó hangzana. A másik pedig az, hogy pedig volt egy építkezés, képzeld el, ahol pedig kiásták a medencének már az a lukat, és esett az eső, és megállt körülbelül egy ilyen 45 centi víz. Most ettől kézzel mennyire ronda, homokos, nem átlátszó, koszos víz, de látszott, hogy közben belement egy aligátor.
1: Aha.
0: És a fickó abba a nem átlátszó, nem tudom, ő kiszámolt, hogy a buborék alapján hogy áll az aligátor, hogy beugrott úgy a vízbe, abba a mocsaras vízbe.
1: Psz.
0: És kivette az aligátort, értitek? Aztán ezeket a nagy krokodiloknak pedig már nem tudom, valami ilyen anyagot dobnak a fejükre, látom, állítogatom, megnyugszik. Akkor ráugranak hátulról, elkapják ugye a fejét, összenyomják a száját, ugye azt hallottuk, hogy meg az összes műsorban elmondják, hogy a krokodilnak nincs ereje kinyitni a száját, viszont több tonna súlyú
1: nagyon erős,
0: harapása
1: nagyon erős,
0: van, de kifelé nincs ereje, úgyhogy ezért szokták megfogni a száját, akkor ezek az, mint a szikszalag olyannal betekerik, ez biztos láttad.
1: Igen,
0: már
1: láttam,
0: te is, ennek
1: láttam,
0: ez az oka.
1: Persze.
0: És akkor jött, aztán, de hát ott még várja még ott az a nagy farka, olyan, akkor csapazza, értetek? De ő, ez egy dinoszaurusz, értetek? Szóval,
1: hát az egyébként onnan származik, amúgy az aligátor az édesvízben él, a krokodil meg főleg sósvízben.
0: Na, tehát, hogy a krokodil sósvízben?
1: Főleg sósvízben.
0: De mi az azt jelenti, hogy van tengeri krokodil? Ne hülyeskedj már.
1: Hát szívesen

0: sós vízbe most, hogyha...
1: És még jobban félek.
0: Tehát olyan partokról van itt szó, amelyeknek a vize sós, most ez itt nyilvánvalóan nem csak a konkrétan, igen, de amúgy meg a fejforma a különbség, most rákerestem,
1: aha,
0: a különbség, fejforma a fő különbség.
1: Az a szörnyű az, amit...
0: Az aligátor, az annak U alakú a feje, a krokodilnak meg V alakú a feje.
2: V alakú a feje,
0: most ezt így képzeld el.
2: Az
0: igen.
2: Durva.
1: Na ez kemény.
0: Szóval... Általában az aligátorok azok az USA-ban és Kanadában élnek.
1: Az aligátorok. Igen, és akkor tudod, és akkor erre jön rá az egész. Erre jön rá az egész történet, ugye hányan tartalak otthon, ugye állatokat, meg mindenféle őrlet, és akkor aztán kiengedik, vagy kiszabadul, vagy nem tudom. Legszörnyűbb egyik történet, nem tudom. Hát ez akkor volt még különben. Látod, különben jó volt régen, amikor volt. Szerintem a History Channel, vagy valami ez, még a TV korszakban, akkor néztem ilyen műsorokat, amikor még ment ez, hogy nézed az adást. Című történet. Ami nem tudom, hogy...
0: Most is, csak most már mi kevesebbet
1: nézzük. Igen, csak mi nekünk esett ki. Különben én ezt valahol sajnálom, mert amúgy meg látod, itt tök jó volt, és akkor ilyen random műsorokat néztél.
0: Persze.
1: És akkor néztem, hogy szerintem a History-n volt ez ilyen, hogy ott voltak ilyen műsorok arról, például ilyen sztorik, és akkor volt egy ilyen, hogy elkezdtek eltűnni a környéken a kutyák. És nem értették, hogy mi a francia, most nyilván sejtel, hogy elszabadult egy vadállat, csak erre nem jöttek rá. Mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy ja, hogy egy ilyen valami 3-4 méteres piton kiszabadult az egyik szomszédtól.
0: Na.
1: És az randalírozott a környéken. Hát most érted, azért ne hülyéskedj már, ez veszélyes, Zoli. Hát érted, ők is ezt mondták, hát mindenkire veszélyes, tehát itt vannak gyerekek, meg minden, ne hülyéskedj, nem kószálhat egy 3-4 méteres piton, de elmondták.
0: Hát volt az itt Szabadkán is megjelent, nem? Ott valahol piton. Az egyik. Hát volt, nem?
1: Ja, de ez nem ilyen hatalmas piton volt, azt hiszem.
0: Valahol
1: ugye?
0: Ott a teniszpályák környékén, nem ott tört? Itt
1: én
0: volt
1: valamit
0: Szabadkán is egy ilyen sztori néhány.
1: De nem ilyen 3-4, nem ez a megapiton.
0: Hát most a megap, nem.
1: Szerintem kisebb volt,
0: ugye kisebb volt, de éppen elég nagy riadalmat keltett.
1: De kapaszkodjatok, elmagyarázták, és elmondták, hogy hogy működik a piton. Tehát, hogyha a piton az így elkezdték ezt szorítani,
0: így van, és kiszorítja,
1: akkor kettő dolgot kell
0: nem
1: tudni.
0: Nem mérges kígyó.
1: Igen. Hogy szorítja ki a levegőt? Először is ez nagyon, az állatvilág, tudjátok, az nagyon gonosz. Rendkívül gonosz. Azt csinálja,
0: gonosz.
1: Hogy, de tényleg, képzeld ezt, köré tekeredik, és én mindig azt hittem, hogy ő annyira erős, hogy ő engem majdnem összeroppan, tudod? Aha. És akkor, hogy ő úgy távad. Aha. Nem. Ő jócskán erősen fog, köré tekeredik.
0: Igen.
1: Figyeld ezt. Amint levegőt próbálsz venni, és az a moment, és ebben én bele sem gondoltam, hogy fog ő, most kézed el, és levegőt akarsz venni, akkor egy momentumra ki kell, hogy erezd a levegőt, és abban a pillanatban neked a tér fogod, de egy picit így összemegy.
0: Ja.
1: Akkor ezt érzi, és rászorít.
0: Igen.
1: És csak azt tartja. És te nem tudsz levegőt. Az adát minden itt a pitó. De mondták, hogy ez nem baj, mert hogyha van nálad langyos víz, és azzal leöntöd a pitont, akkor elenged.
0: Aha.
1: Na most én próbáltam így végvenni az életben, hányszor van nálam langyos víz. Nem sokszor találtam szituációt, amikor lenne random langyos víz.
0: A zsebedben.
1: Piton vízbe mennék, akkor lenne nálam, nem tudom, egy liter langyos víz, de hogy alapvetően érted, amit nincs az embernél, sose langyos víz. Meg nem is bizt, oda üvölteni a, nem tudom, az asszonynak, hogy amúgy, Mari, hozzá langyos vizet, már megint folytogat a piton.
0: Már megint folytogat.
1: Nem, csak jó, tudom már. És akkor vízforralóban beteszi, várjál, hogy csak kicsit tarts ki. Szóval, te most értitek?
0: Kicsit melegíti a vizet.
1: Na, nem érzkedjetek már, ez katasztrófa, igazán belegondolom.
0: Én nem láttam, így csak állatkertben láttam eddig pitonokat.
1: Ja, azt láttál, akkor olyan nagyot?
0: Hát nagyot láttam, persze. Tropikáriumban ilyen helyeken láttam. De Brinza, élőben nem.
1: Brinza barátunk azt mondja, bocsánat, hogy hát, és ha lepipiled?
0: Na, látod?
1: Amúgy basszus, ez lehet, hogy az ekkora bajba lehet, hogy ez egy jó megoldás.
0: Hát, ha hozzáférsz a... De lehet, hogy magától hát végül is. Én valószínűleg hát magamtól is. Tehát...
1: Hát én, jön minden, nem tudom. Hát, nagyon, az katasztrófa. Azt mondja, de pitonnal se találkozom minden sarkon, azt mondja Zoli, hát nem. Állatkertbe? Nálunk? Én nem is nagyon mentem be abba a kígyó barlang részbe, vagy hogy hívják azt.
0: Az én gyerekeim nem szeretnek bemenni, mert büdös van. Most az Orika.
1: De az most is nyitva van?
0: Nyitva, hát még utoljára, amikor voltunk, akkor nyitva volt.
1: És ott van piton. Menni.
0: És ott, hát most, hogy van, igen, van valami. Igen, van
1: vagy valami,
0: valami
1: nagy kígyó.
0: Pontosan nem tudom, hogy ki, pitone vagy.
1: Nem is voltam bent. Vagy... Hogy néz ki az ott bent? Sok.
0: Hát tudod, hogy ott van a közepén egy ilyen mélyedés, és akkor ott van az aligátor. És körben pedig vannak teráriumok, és ott vannak a madarak is, ott vannak a papagájok is, meg ott vannak ezek a kígyók is. Igen.
1: Így néz ki.
0: Hát így kör
1: nagyon régen volt. Nagyon régen, ahol van az elefánt szobor, megvan?
0: Igen.
1: Ott a medvéknél. Ott volt mindig az aligátor, meg a papagáj. Uh-huh. Ugye? Régen. Uh-huh. És most ott még mindig van aligátor, meg papagáj? Vagy az most már ott nincs?
0: Hát
1: most...
0: van. Hát van.
1: És abott is van egy aligátor?
0: Hol?
1: A fókáknál? Vagy ott csak kígyók van?
0: Nem, én ezt az egy helyet tudom, ahol van aligátor, ahol mindig szerencsétlenre dobálják a pénzeket.
1: Szóval az ott az elefánt...
0: Hát igen, ott van az a szobor.
1: És akkor ott a fókáknál, ami pedig van, oda be szoktál menni? Ott vannak a kígyók, ugye? Vagy most kettőt is kell, de én annyira régen voltam, én már nem emlékszem
0: ott,
1: mennyire.
0: Ott igaz, hogy nagyon régen voltam bent. Hát most, hogyha valaki éppen most volt az több időben is tudja, akkor írja meg nekünk. De én mondom, én úgy emlékszem, hogy amott vannak a kígyók. Tehát, hogyha bemész abba a részbe, akkor ugye a jobb oldalon ott van egy ilyen terárium-szerűség.
1: Igaz,
0: ott
1: van egy nagy terárium van ott,
0: igen,
1: ugye?
0: És akkor ott van kígyó. Én így emlékszem. Tehát, hogy ahol most a fók...
1: A fókáknál, tudod?
0: Ott szerintem nincs. Ott lehet, hogy nagyon rovarok vannak, vagy valami ilyesmi. Én nem emlékszem, hogy mi van.
1: Fú, nekem van egy ilyen... És azzal fogtál meg az erőben, amikor mondtad, hogy van középe, mert szerintem ott középen szintén van egy nagy mélyedés abban a fókás résznél, abban az elzárt részben, és szerintem ott lent, mintha lenne valami nagy kígyó. De azt hiszem, hogy én csak leskelődtem így az ablakon keresztül, szóval nem mérvadó az, amit én mondok. Nem tudom. Én annak örültem meg múltkor, jó múltkor, az is már évekkel ezelőtt volt, mikor láttam, hogy van most már Julien király.
0: Aha.
1: Az állatkedve, ez a gyűrűs farkú maki. Ezt megtanultuk a Madagaszkárból különben, úgyhogy na, teljesen jó. Nem tudom, lehet, hogy elkérdemelem az állatkedve.
0: A gyűrűs farkú maki.
1: Igen. A Julien király a Madagaszkárban. Igen. Igen. Az voltam Bécsben, azt hiszem, hogy Bécsben. Vagy Budapesten. Nem. Lehet, hogy Budapesten volt. Ott a gyűrűs farkú makik közébe tudsz menni. Aha. Ugrálok ott fölötted meg minden.
0: Értem.
1: Elég érdekes.
0: Hát cukik.
1: Meg van pillangóház, ez ilyen menő mostanában, én hallottam az utóbbi években. Te voltál pillangóházban?
0: Voltam. Bécsben voltam pillangóházban.
1: És akkor átszállt a pillangó?
0: Igen.
1: Komolyan?
0: Igen. Rengeteg pillangó volt.
1: Rá nem szállt, rá pedig rengeteg volt.
0: Van.
1: Igen, vigyázz, nem kell őket bántani.
0: Nem szabad bántani őket, különösen. De egyébként nem előszeretettel szállnak rá, csak úgy volt rá pillangó.
1: Te voltál a kiválasztott, neked olyan volt.
0: Nem csak rá, mindenkire rászállt, akik ott voltunk.
1: Nézted az Avatárt? Az első rész? Tudjátok, amikor a Sully, Jake Sully-ra rászáll, úgy az egyik tudsz, tudod, amikor kiderül, hogy ő a kiválasztott. Így volt a Zolinál, és rászállt a pillangó, és felvillant az egész Zoli, hogy így, te lettél a kiválasztott. De nem emlékszem a filmben, mi volt a trükkot. Ja, mert hogy hívták a nagyfát? Éva?
0: Lehet, vagy én most keverem. Én az Avatárban
1: nem vagy nagy avatáros?
0: Abszolút nem vagyok. Nem szeretem az Avatárt.
1: Ó, nem szereted konkrétan? De megnézted, ugye, régen annak
0: idején? Régen megnéztem az első részt. Igen,
1: valami
0: a másodikat fa. Is megnéztem.
1: A főfa szerintem az a Céva talán. És akkor voltak ilyen kis, mint ami most itt tudod, így számos ránk ez a nyárfának, ez a fehér nyalajája. Olyan volt, csak ilyen világítós. Emlékszel jelenetre?
0: Emlékszem
1: valamire. Pont ilyen valami volt, hogy a Jake Sully már ilyen avatár formában volt, és akkor ugye ott már majdnem baj lett, és akkor ugye az avatár nő ott éppen nézte, és akkor jöttek ezek az ilyen világítós valami... Szabad ilyet mondani, hogy bizbasz, vagy ez így nem szabad.
0: Na, most már kimondtad.
1: Kimondta, és akkor azok így jöttek, és akkor így rászállt, és akkor mondta, hogy Éva kiválasztott, hogy valami. Na mindegy, valami ilyesmi volt, de így járt a Zoli is különben a Bécsbe. Na, de 6 óra 25 perc van, még mindjárt jövünk különben közérdekű infókkal, hogy elmondjam nektek, hogy mi vár rátok itt például ma, meg az elkövetkező napokban.
3: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Ghost-tól.
2: Ghost-tól. Jó van, meg lett...
1: Visszajön aztán meg Ghost-tól.
2: Aha. Hát igen, igen. Mit csinál, visszaír, aztán meg Ghost-tól.
1: Visszajön, úgy értettem.
2: Ja, visszajön, aztán meg Ghost-tól.
1: Nehéz mondani, hogy a szabályokban minden
2: Ghost-tól.
1: Igen.
2: Igen, Éva volt a fa, megvett erősítve, jó, akkor jó. Emlékeztünk. Ja, hát akkor mondom, jó, az a legendás nagy tavaszi nagy takarítási akció, mindig elmondjuk.
1: Mondd el.
2: Újfaluhelyi közösségben van, ma meg ugye áramkimaradás is van, Szikics, Szabadka, hajdújárás, csak segíts már, Szikics az a Loftyanac? Azaz, ugye? Szerintem igen.
1: Azt hiszem, igen.
2: És a Tótfalu is érintett jócskán, különben a mai napom, jócskán.
1: Igen. Az utakról egyébként nem nagyon van, igen, Loftyanac egyébként, csak gyorsan ránéztem, hogy utaságot mondjunk. A rendőrök tekintetében még nincs friss info, tehát egyelőre még nincsenek az utakon, vagy még ez korai.
2: Persze.
1: A határon van-e valami?
2: Van, hát 23 perces horgos 2, röcke 2, ennyi. Ez az
1: na,
2: egy.
1: Jó, oké.
2: Az időjárás lesz érdekes.
1: Időjárás lesz érdekes. Ma napos időnk lesz, és ilyen 24-5 fokos csúcsra számíthatunk.
2: Az
1: 24,
2: korrekt.
1: Ez most már így állítólag garantált lesz ma. Ez lesz a mai nap időjárása. Holnap pedig picit felhősebb, de melegebb idő lesz. Holnap meg holnap után, az a szombaton és vasárnap már ilyen 28 fok lesz. Hétfőn pedig megint jön az eső, ezt írja. Most ez egy picit ilyen hosszú távú előrejelzésnek tűnik, mert hogy azért hétfő az még picit még most messzi, de ettől függetlenül itt van, ez is a nyakunkon, tehát most hát már egyre nagyobb vagy egyre magasabb hőmérsékletekre készülhetünk. 26 és 28 fok körüli csúcsok lesznek a következő előttünk álló 10 napban.
2: Jó, az különben, figyelj, az teljesen rendben van. Tehát az egy picit nagyon hirtelen jött, amikor valamelyik nap. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Én egy picit zavarban vagyok ez, hogy amikor beülsz az autóba, és nagyon meleg van, és tudod, hogy áll a napon az autó, akkor az, amikor az autód neked mutatja, hogy hány fok van, akkor mi az is... Ó, bocsánat.
1: Igen,
2: mi a francot méri? Kintit méri?
1: Hát elvileg a kintit kéne, hogy mérje, nem? Nekünk hát elmélete... volt olyan autónk, ami állandóan a bentit mért, és akkor mindig 40 fok volt, meg ilyenek. Tehát
2: aha.
1: Most túlzok, de érted, hogy mindig valami hatalmas hőmérséklet különbségek
2: ugye,
1: voltak.
2: Ugye, mert hogy elméletek, ugye az van, hogy nyilván a nap is melegíti ezt a szenzort. Én nem tudom, hogy ez hol van az autókban, de én valamelyik nap beültem, hogy annyira meleg volt, hogy Jézus Isten, lehúztam az ablakokat, és akkor is meleg volt.
1: Igen.
2: És
1: igen.
2: Én ránézek erre az adatra, és azt írta, hogy 38 fok. Valamelyik nap.
1: Azt szerintem az a benti.
2: Hát mondom, nem tudod, ez elég az gyors, mondom, elég érzi. Gyorsan jött ez a 38 fok, tudod, mondom, várja. És utána pont a haverom rám jött, azt mondja, hogy basszus, azt mondja, hogy hihetetlen, én ma motorral mentem, azt mondja, hogy motoron is sok. Hát egyszerűen meleg van a motoron is.
1: Tehát, még palacsintából is sok.
2: Van az, én emlékszem, különben képzeld el, ez a egyik nap.
1: Gombócból is.
2: Igen.
1: Annyi, hogy azokra tényleg, nálunk például, amikor nekem a napon áll az autóm, egy nagyon érdekes dolog történik.
2: Mi?
1: Hogy a tolató jelzőm, a tolatás jelzőm, tehát ugye a szenzor, az addig, tehát normál esetben úgy pittyek, hogy pitty, de hogyha kint van, akkor nem van, akkor
2: tényleg?
1: Igen, így felmelegszik valószínű.
2: És így vinyog.
1: Tényleg? És amíg egy picit, hogy leülöm, megindulok az autóval, megyek vele egy kilométert, akkor visszaáll ez a normál. Igen, igen. Tehát amikor ott érzi, hogy van valami objektum mögöttem.
2: Azt a mindenit. És múltkor úgy jártam különben, hogy ugye ezt most mesem a rádióban, napok óta nagyon érdekes, megrendeltem, jön az új ventilátor, meg minden, aha. Mert nekem olyan bajom van, hogy minden működik az autóban, csak a ventilátor ment.
1: Pont
2: nem értettem ennek a fontosságát, nem fújja be a klímát, hiába működik a klíma, ezért ugye meleg van. Na jó, oké. Úgyhogy én most felraktam ebbe, és pont ez a 38 fokos napba, ugye telefonom az így fenn van,
1: aha.
2: Az Apple.
1: Igen.
2: Ez fontos kiemelni, az Apple-nek.
1: Ez kikapcsol a napon.
2: Van egy komoly baja. Annyira hát meleg volt a kocsiban.
1: Hogy... Szerintem egy androidos telefon is kikapcsol a napon, tehát hogy te kirakod a tűző napra, akkor az így csak kikapcsol, csak kell, hogy legyen valami védelmi.
2: És az van, ez az egyetlen hátulütője ennek az Alma telefonnak, hogy ugye amikor rájöttünk, mindenkinek volt az első lépés, amikor ül kint a napon a kávézóban, és megfogja a telefon, és azt írja, hogy túl van heavy.
1: Igen, hát ja.
2: Mi? Túl van? És
1: nem próbálom... rossz dolog ez akkor gáz, hogyha mondjuk jóval korábban kapcsol be ez a funkció, mint kéne.
2: Hát, igen,
1: de ez a hidegben is úgy van, azt tudod, hogyha nagyon hideg van, akkor ugyanez történik.
2: Komolyan?
1: Persze, ugyanez történik.
2: Nekem volt egyszer, kimentem különben az erdőbe kvadozni, és lemerült ilyen 40 perc alatt.
1: Aha.
2: Nekem, én ezt vettem észre.
1: Szerintem az meg a hálózatkeresés miatt lehetett, vagy ja, folyamatosan kereste a hálózat.
2: Én gondoltam, nem hogy a hidegre ráírtam, hogy a hideg miatt. Mindig. Jaj, most annyira sztoriba voltam, és nem tudom, mit akartam mesélni ezt.
1: Hát, hogy oda tetted ki a...
2: És próbáltam visszaválaszolni valakinek, ugye írt messengeren, és basszus, annyira lelassult a telefon, annyira melege volt, annyira nem értett, hogy nem tudtam már... Mondom, Jézusom, mondom, ez kévége.
1: Hát jó, ezek volt, ilyen biztonsági dolgok.
2: Én is elpusztultam, a telefon is elpusztult, az autó ventilátora is elpusztult, mindenki elpusztult. De túléltem, és akkor tegnap reggel azzal kezdtük, éppen meséltünk arról, de úgyhogy most nem ismétlem meg, hogy és mindeközben ezt még most így meséljük, hogy Jézusom, milyen szörnyű, miközben régen semmilyen nem is volt, és azóta normális, nem volt klíma, meg nem tudom, és egyszer az emberek beültek a kocsiba, azt mentek.
1: Most igen, letekerték az ablakot, ha nagyon melegük volt. Hát,
2: de amúgy még mi is ezt csináltuk, hát nektek is biztos, nem tudom, júgótok, vagy valami
1: volt.
2: Jó volt,
1: hát, ötösünk, igen.
2: Nem volt abban klíma, ami hihetetlen belegondolni.
1: Szervó se volt benne, nem hogy klíma.
2: Szervó se volt benne. Hoppá, én ezt a totál elfelejtettem. És valamelyik nap mondtam valaki, hogy amúgy volt szaug.
1: A szaug az, hát én mondtam
2: ja, tegnap. Ja, te mondtad tegnap, igen, szaug, a szaug.
1: Nekünk a szaug, én azt hiszem, a Jugóban már nem volt szaug, de most...
2: De szerintem megkövette. Volt.
1: Lehet, hogy volt, nekünk a 101-esben biztos volt. Tehát a sárga 101-esünkben volt szaug.
2: Szaug.
1: Mert mindig indultunk munkába, vittek engem oviba, és emlékszem rá, hogy a szaugat, nyomd be a szaugat! És azt mindig mondtam, amikor, nem tudom, mondta, anyám mondta apán, nyomd be a szaugat!
2: Nyomd be a szaugat!
1: Nyomd ki a szaugat!
2: Különben Attila Palicsol azt mondja, hogy na ez így van a Fordnál is. Nem tudom, mire gondolt, így van a Fordnál is. Ez a pittyegés? Hát a Zolinak is.
1: Igen, csak nekem azt hiszem, az én pittyegésem az nem gyári benne. Azt utólag tették
2: ja,
1: be.
2: Aha.
1: De
2: ez ilyen szenzor,
1: igen. Hátra felé, igen,
2: vagy előre is, vagy hátra?
1: Hátra, csak hátra. Nem. Előre nem.
2: Nekem is csak hátra.
1: Előre nem. Pittyegés, ez jó lenne előre
2: is. Az a pittyegés, azt mondja, igen, azt áll a Fordba, ugyanezt csinál.
1: Tényleg?
2: Felmerült, ez...
1: Jó, én nem tudom, hogy az enyém az gyári. Én nem tudom, hogy az enyém gyári-e.
2: Lehet, hogy gyári.
1: Én nekem úgy mondták annak idején, hogy nem gyári, de lehet, hogy akkor tévedtek. Tudod, Szlovéniából jött az autó, meg, nem tudom.
2: De különben tudod, ez az autókkal kapcsolatban pedig, hogy jön ki valamelyik nap, ülünk a haverommal egy szalonnak így ilyen terasz részén, és jön ki egy
1: szalonnak
2: egy új, hát ilyen autószal.
1: Jó,
2: ki egy új autó, tudod, és mondja, hogy de hárman ülünk.
1: Kigördül.
2: Mondja, hogy ez elektromos? Hát mondom, nem, mondom, ez benzines. Azt mondja, de milyen halk? Hát mondom, tudod, hogy honnan tudnád, hogy elektromos? Azt mondja, honnan? Tehát, hogy ha lenne egy ilyen hang, hogy klunk, klunk,
1: igen.
2: Mondja, haverom,
1: tudom, nekik van a szomszédban egy ilyen nagy...
2: Hát ja, az, hogy ez az új, igen, de ilyen
1: űrbéli hang.
2: Igen, tudom. Van ilyen 100 euró elektromos jeep, és akkor berakod Zürichba, hogy mi mondjuk, és akkor
1: Igen, ez mint ilyen UFO, mint a szonár, az ilyen tenger alatti szonár.
2: Igen. Ez nem
1: értem. Nagyon érdekes.
2: Mert amúgy nem tudom, a néninek neki mész, vagy nem tudom.
1: Mi tudod, hogy ide én ezt, ahol laktunk előzőleg, ott volt, jött oda egy új lakó, és egy ilyen jeepje volt.
2: Aha.
1: És éjszakánként, meg késő esténként ért haza, és mi ott ültünk a lakásba, és nem tudtuk, hogy mi ez a hang. És így, tudod, ilyen földön túli, meg science fiction hang volt, érted?
2: Hát olyan.
1: És akkor még mondom is otthon, hogy hát mondom, ez olyan, mint a tenger alatt járunk be, ez a szonár, vagy nem tudom, tehát, hogy és akkor kinéztük, és akkor láttuk, hogy ja, és milyen is volt a kocsi, nem ez szép ilyen pezsgő színű, nagy városi, nem.
2: Vagy ja, hát ez nem is tudom, hogy van elektromosban.
1: Nem, de valami
2: nagy jeep, ami full elektromos volt.
1: Igen, egy ilyen pezsgő színű, nagy ja, városi terepjáró. De szerintem nem biztos, nem biztos, hogy ez elektromos volt, lehet, szerintem ez hibrid volt.
2: Azok is pittyegnek azt.
1: Biztos, hogy azok is így pittyegnek, mert szerintem ez nem tiszta elektromos autó, ez egy hibrid volt. És nem tudom, milyen márka.
2: De most tényleg én arra vagyok kíváncsi, és akkor tényleg befejezem
1: ezt. Nem Toyota. Lehet. Nem,
2: hogy mondjuk van az a Porsche Taycan, ugye?
1: Igen.
2: Most mit tudom én, azt meg lehet pár évesen venni 70-80 ezer eurói, nem két dinár. Uh-huh. És akkor komolyan most veszek egy ilyen sportkocsit, ilyen elektromot, hogy harap, nem tudom hány millió lóerő, meg minden, és így elmegyek vele, így nem tudom, a kávézóba, vagy valahova, mert ugye én vagyok a menőt, ott leparkom, és akkor berakom egy lükvezbe, és azt fogja nekem csinálni, hogy
1: klóink, hát igen. Hát ez... Gyerekek. Lehet, hogy tudod változtatni a hangokat. Én mindig jókat szórakoztam ott a GTA 5-ben, amikor tudtad moddolni az autót, és akkor kiválasztani a dudákat neki. És akkor voltak ilyen fanfár. Ezeket tudtad változtatni, ezt nagyon élveztem.
2: Ez elég halál.
1: Nem BYD volt Csaba, írja Csaba, hogy szerintem BYD volt. Ez egy valami nyugati brand. Lehet, hogy tudod mi? Lehet, hogy Mazda. Azt hiszem Mazda.
2: Mazda hibrid. Van olyan, létezik, hallottam már róla. Na mindegy.
1: Azt hiszem Mazda volt. Na mindegy.
2: Ilyen van, persze. 60-40 perc van, megint elkalandoztunk itt a 91-5-ön.
0: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Tazságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Nagy különben itt az elektromos autókra az írja Csaba, hogy lehet, hogy az új Péglica.
3: Nem, Mazda volt egyébként.
2: Nem, de az érdekes, hogy te vágod, hogy milyen érdekes trend alakulgat itt ki.
3: Nem.
2: Az pedig az, hogy nagyon-nagyon-nagyon régi autómárkákat, ilyen legendás autómárkákat úgy hoznak vissza, hogy azok full elektromosak. És képzeld el, hogy én azt élőben
3: majd beszélünk
2: nem...
3: a Ferrari-ról itt 9.
2: Igen, majd igen. Hogy én nem láttam élőben, de nagyon jól néz ki az egykori Renault 5-ös.
3: Igen.
2: Hát a Renault
3: van,
2: 5-ös.
3: Van változat, ami...
2: Van annak, és totál visszahozták, igen, és azt a világot hozták vissza.
3: Oh.
2: Tudod, abból a legzsigeresebb a tuning változat volt az Ali G-nak az elején, amikor ment az ő bujaka, Jungle is Massive, nem tudom, hogy ismered ezt, és
3: emlékszem,
2: akkor...
3: Emlékszem, igen.
2: Ez nagyon meghatározó volt.
3: Ezer akkor néztem.
2: Nagyon-nagyon menő volt, mert a citromsárga Renault 5-össel. Nálunk ugye voltak ezek a Renault 5-ös kampuszok, nem tudom, hogy mit jelent, az a kampusz, mindig írta rajta kampusz.
3: Igen, tényleg mindig írt, hogy kampusz.
2: Jó, hogy ezt, hogy mit jelentett, nem tudom.
3: Ha valami felszereltséget nyilván,
2: biztos,
3: nem?
2: Biztos, de...
3: Ez a kampusz tényleg.
2: Igen, ezt
3: meg a mi volt még? Volt
2: nem
3: még.
2: Nem tudom, voltak ilyen nevek?
3: Voltak ilyen nevek. A Mercinél, a régi A osztálynál, az nagyon kocka, ott volt ilyen elegant, meg luxurious.
2: Számomra valamelyik nap derült ki, én ezt nem tudtam,
3: aha,
2: hogy a Skoda, van a Skoda.
3: Igen.
2: És akkor van az ilyen csúcsfelszereltség. Tudod,
3: igen,
2: hogy hívják
3: na
2: azt?
3: Hogy?
2: Amikor ilyet látsz, Zoli, akkor csak hogy tud a jövőben, hogy az ilyen Skoda, Laurin and Clement. A Laurin and Clement az a top of the top. Tehát akkor az már nagyon... De azt akartam mondani az egész történetben, és akkor elmentem a...
3: Írja rajta valahol?
2: Laurin hát írja, bent biztos, hogy nem tudom, hogy a műszerfalon valahol.
3: Az épp egy külön automoto brand volt, azt tudod.
2: Tényleg nem, aha, az a Laurin and Clement.
3: Igen, egy cseh.
2: Vagy Laurin and Clement.
3: Igen. Václav Laurin és Václav Clement alapították. És ez bizony, ja igen, és akkor Today Service, és ma pedig a luxus top tier hát szinteket igen jelöli a Skodáknál.
2: A Skodáknál, igen, abszolút. Igen.
3: De ez régen egy autógyártó.
2: Ez ami cég nekem volt, nem tudom, az Alfa GT-m, és akkor az pedig Pininfarina volt.
3: Pininfarina, ez írta rajta?
2: Vagy már a Pininfarina, vagy Bertone?
3: A Bertone az más, az valami modifikált karosszéria.
2: Akkor az nem az.
3: Az Astráknak van Bertone változata.
2: Akkor Pininfarina volt.
3: Ami olyan, úgy le van nyesve a teteje, és igen, hosszabb egy picit, igen.
2: Igen. Ti igazad Bertone, van, tényleg Bertone, az a kupé változat.
3: Igen, rengeteget lehet le, rengeteget, akkor sokat le. Ott van egy barátom, aki megszállottam, ezért Bertone-t akart venni.
2: Komolyan?
3: És így lement valahova Dél-Szerbiába, az Isten háta mögé valami hegyoldalba.
2: És szerzett egyet.
3: És akkor nagyon hit benne, és akkor végül nem vittem, mert tiszta rozsda volt az alja, vagy valami ilyesmi, de képes volt lemenni, de végül nem vett be. Tudod, hogy lebeszélték róla, hogy mit tudom én, nem annyira jó döntés.
2: Vannak ilyen őrletek,
3: vagyis
2: hát vannak
3: őrletek. Árérték arányban nem volt jó döntés.
2: És figyeld, és elmentem a téli vásárba a Schönbrunnba, és Zoli, ki volt állítva, tudod mi?
3: Na mi?
2: A régi Renault 4-es GTL-nek az új elektromos változat, a basszus modern autó totál hozza azt a régi feelinget. Annyira jó néz ki, tényleg.
3: Még a váltó is itt fent volt.
2: Hát nem? Azt nem tudom, különben elnéztem, hogy nyilván automattam
3: be.
2: Elektromos ez is.
3: Nem más, hát akkor így is megolgodjam oda a gombot.
2: Érted, nem más, nem más, legalább azt a gombot előre-hátra azt is át kellett volna rakni egy olyanra. Nem tudom, hogy
3: értem egy Kia Niroban, és abban egy kis gomb. És akkor tudtott.
2: Hát igen, persze.
3: De könnyű volt az a... De bizisten valaki mondta, nem tudom ki volt, mint a Dodge-ben ülni. De bizisten.
2: Igen, különben
3: olyan hajtani.
2: Nagyon-nagyon
3: egyszerű,
2: különben.
3: Tényleg. Tehát, hogy ha valaki idegenkedik az autóvezetéstől, meg nem szereti a manuális váltót, meg mit tudom, akkor ilyenbe gondolkodjon.
2: Én egy valamit vezettem, ami fantasztikus, majd szerintem előbb-utóbb ez mindenki majd ki fogja próbálni, mert be fognak ezek törni, de mint az állat. Hogy vannak ezek, azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy e-pedál, vagy smart pedál, valami és? Ilyesmi. Az olyat csinál, hogy azt, amikor aktiválod, akkor olyan szinten tölt vissza az autó, hogyha nyomod a pedált, akkor gyorsul a kocsi. Ahogy veszed le, olyan szinten ellenáll a motor, és tölt vissza, hogy fékezi a kocsit.
3: Aha.
2: És ez azért fura, mert nem kell nyomkodnod a féket, hanem csak a gázpedál nyomkodásával játszhat, hogy halad az autó. Ez kicsit azért fura,
3: aha,
2: de nem természetes, amikor így vezetsz. De hát közelít az utca végéhez, és nem a féket nyomod, csak engeded el a pedált, amikor veszed le a gázról a lábad, de ő egybe fékez, és csak az, hogy megállj nullára, csak arra a pillanatra kell megnyomni a fékpedált.
3: Aha, aha.
2: Elég érdekes különben. Na mindegy, van mindenféle ürlet. 6-5 percen mindjárt jövünk hírekkel.
3: Hírek, tényleg hírek mindjárt.
0: Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek röviden.
7: Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószerellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyelőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonos és felkutatása érdekében.
8: A forgalommal szemben haladt egy sofőr tegnap a Nis-Belgrád autópályán Alexinac közelében. A nisi rendőrség egy 32 éves piroti férfit állított meg, aki dívó típusú autójával a leállós sávban közlekedett a szemközti irányból érkező járművek sávjában. A sofőr ellen erőszakos vezetés miatt szabálysértési eljárás indult.
7: Pénteken befejeződik a tanév, a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az idei tanévben több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskola 8. osztályát, miközben a középiskolákban összesen 71.614 szabad hely áll rendelkezésre. A diákok június 15-én anyanyelvből tesznek vizsgát, másnap matematikából mérik fel tudásukat. Június 17-én pedig a választható tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik majd közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A középiskolai jelentkezési listák kitöltésére június 23-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilvánosságra.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz 24-5 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: A jogosítványt szeretnél? Válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
12: A te zenéid.
6: A te rádiód. 24.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan.

0: de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mondtad nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom hol is a cél, és folyton ellenem dolgoz.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: Scotts Bluffban történik a következő történetünk.
3: Egy csodálatos történet egyébként.
2: Ahol is, kedvencem. Nézzétek, annyi derült ki, hogy ugye a...
3: Amerikában járunk, nem?
2: Amerikánál, fogalmas is hol van, Scotts Bluff. A lényeg viszont az...
3: Nebraskában, nem?
2: De én honnan tudom, te vagy amerikanisztikai ember.
3: Igen. City in Nebraska.
2: Dobád Arobi mondja, City. Annyira unatkozok, mint az állat, hívjon már valaki taxit, könyörgöm. Dobád, de hát mi van?
3: Jó idő van, biztos.
2: Hát hol vannak a nénék? Igen, csinálj esőt. Ez a jól átfogalmaztad, hát olyan rondán írtad, nem olvashatom be mégsem. Dobár, hát
3: az unalmát, ilyen akadémiai
2: igen.
3: Írta le.
2: Dobár, szépen viselkedjél egyébként karára. Hol vannak a nénik?
3: Nagyon sok öreg néne őzik éjjel.
2: Nagyon sok néni meg különben bevásárolni taxival, ezt nem tudtam, képzeld el.
3: Hát jó, hát hogyha valaki.
2: Hát abszolút különben jogos.
3: Valakinek német nyugdíjam. Jó,
2: igen, hát a Dobárdán pedig nagy néni szakértő, úgyhogy ő különben ismeri a nénik nyelvét, úgyhogy hát nagyon szeretik őt különben. Ő is szereti a néniket.
3: Persze, hát ez a lényeg, ez nagyon szép így. Szóval abszolút. Egy kisboltban volt és egy lövöldözés.
2: Igen.
3: Azt mondja, volt egy lövöldözés, és kihívták a helyi rendőrséget Scotts Bluffban, Nebraska államban, és egy szokatlan tettest tartóztattak
2: hát igen,
3: le.
2: Mondjuk el, hogy miket láttak. Annyit láttak, hogy egy kamionból történt a lövés.
3: Igen, volt belülről. Egy durranás. Kilőtt valaki az ablakon egy kamionból.
2: Egy ilyen szacsmarával.
3: Igen, tehát egy sörétes puskával. Egy 12 gúzsos sörétes puskával.
2: És akkor az volt, tudod, hogy volt így, Lukas volt a kamion oldala, meg egy nőt így karon talált. És mondták, hogy Jesus Christ, de hát mégis mit történt? Kijöttek a rendőrök erre arra, és akkor rájöttek, hogy mit

0: történt? Ki volt a tettes? Elmondod, Zoli?
1: Egy kutya adhatta le a lövést.
0: Tudod miért?
1: De azért volt jó ez a cikk nekem, ez azért volt zseniális, mert tegnap, hogy olvasgattam, kutya lőtt le egy nőt Nebraska-ban, vagy akkor Scottsdale.
0: És eljöttem, valamilyen hülyeség lesz különben,
1: és
0: igen.
1: És mondom, hogy ez zseniális. Tehát, hogy, igen, hogy és vége a tényeknek, de még nincs igazi örököse ezeknek a jó címeknek.
0: Igen, igen, igen, abszolút. Hát figyelj, hát azért, mert igazából igen, kiderült, tudom, hogy...
1: Az volt az egyik legjobb cím, amit most olvastam, igen. Ami ilyen. Tehát ez volt az egyik, hogy a kutya lőtt le egy nőt Amerikában. A másik, amit olvastam, az mi volt most ez a teniszező, mi ezt feldolgoztuk, ezt a témát.
0: Mi teniszező?
1: Hogy az egyik teniszező majdnem befosott a Roland Garroson. Ez volt a cím, ez volt a headline, ez volt
0: minden.
1: Hát nem engedték ki a bírák, rohannia kellett a vécén, és nem engedték ki a meccsről.
0: Nem, fogalmam, én ezt nem hallottam.
1: Hát ez volt, így volt, ahogy most mondtam, ez volt a főcím.
0: Hát ez azért komoly.
1: Egy, hogy röhögsz, a másik, hogy rákattint, az a harmadik, hogy véletlenül még így is van. Tehát, hogy ez nem kamu, meg nem hazugság, tényleg ez történt. Csak ez se túl akadémikusan van megfogva.
0: Ez őrület.
1: De ez is az emberek szétrögtik magukat ezen. Úgyhogy akkor nem tudom, hogy a Zolival posztoltuk itt a Sánt a Zolival a csoportban. Na jó, mit csinált a kutya?
0: Csak azért, mert mi történt? Tehát az történt igazából, hogy abban a kamionban méne lett volna egy csőre töltött puska.
1: Hát igen, ez ugye...
0: Amerika, érted?
1: De valami ki akarja rabolni, hát biztos valami.
0: Igen, sose tudni, és akkor a kutya pedig ott rohangált fel alá, hogy megpiccentette a ravaszt.
1: Igen, a kis tapacsával meghúzta a ravaszt.
0: Úgyhogy rohangált, nem akarta ő ezt.
1: Csőre volt töltve, fel volt
0: és
1: húzva.
0: És egyszerűen az a szegény nő meg random arra sétált. Különböző, ezek után most hogy menjek el a kamionok mellett? Bár jó, hát
1: látsz benne egy kutyát akkor.
0: Ez Amerikában van így különben, nem nálunk.
1: Mégsem az történt, hogy a kis mancsába vett a pisztolyt, így hátrahúzta, és lőtt.
0: Igen, de nem. Sorozatot adott le.
1: Igen.
0: Húzgálta vissza minden lövést, a kakast, tudod?
1: Igen, és még így a nő után is lőtt, aki elkezdett menekülni.
0: És mondta neki, hogy táncolj!
1: Táncolj!
0: Táncolj! Pá-pá-pá-pá!
1: Mint a koltokat, hogy így
0: dorálod. Még kellett azt húzgálni, a hordó mi? Nem, a hordós pisztoly, az muszáj volt feltölteni?
1: Forgótárasra gondolsz?
0: Forgótáras, igen.
1: Hát igen, hogy fel kellett tölteni, de másik meg, hogy úgy tudsz felelőni, hogy hátra húzod a kakast.
0: És csak akkor?
1: Hát igen.
0: Mert nem tudta azt, hogy...
1: Nem. Tehát vannak olyan ilyenek is, meg olyanok is, de van ez a fajta, amiről most itt beszélünk, az onnan nem kell, tehát mondjuk.
0: Aha.
1: Most, na, szóval annál kell, tehát minden egyes lövésnél. Hátrahúzott dur. Azért volt az, hogy a koltokban, meg ezekben a régi peacemakerekben így darálták a westernnek.
0: Én nem tudom különben azt, hogy tényleg milyen hogy van benne a puska kultúra különböző világokban. Keletről jönnek egészen elképesztő felvételek. Van egy olyan, nem tudom, szerintem régen, nagyon régen, évekkel ezelőtt küldtem neked, mert én nem hittem el. Egy ilyen palotának az udvarában vagyunk. Feltételezhetően valami esküvő. Nem tudom. Egy palotának az udvarában vagyunk, ahol ilyen gyönyörű hófehér, valami luxusautók vannak leparkolva, de ez most mellékes, ilyen arab ruhába beöltözött emberek kalasnyikovokkal lőnek a levegőbe, masszív mennyiségben. Tehát így hárman, négyen állnak, és így lőnek. És egyszer csak szélre lép egy fickó, én nem értek a fegyverekhez, de valami gépfegyverrel, ami aranyborítású.
1: Biztos, hogy AK, nem egy ilyen. Azokat szeretik aranyra beborítani az arabok.
0: Én csak azt tudom, hogy amíg a többinek olyan hangja, hogy addig ez odajárt, így fölemelt így a fegyvert, és annak így meghúzta a rabot, és ez a sok kis gép mellett, ez olyan volt, hogy tudod, de ilyen haláli. De a következő, az, ami igazán fura, ez pedig most láttam egy olyan felvételt, és valami keleti valami, egy ünnepség, ahol nagyon sok férfi áll.
1: Jó, azt néztük, igen.
0: Ugye van középen egy nagy szőnyeg, aha. Majd mindig valaki rálép arra a szőnyegre egy valami nagyon hosszú puskával. És akkor táncolnak, és a táncnak az egyik kulcs momentum, amikor magasba ugrasz, magad, tehát lefelé tartod a fegyvert, és lősz egyet, miközben ugrasz. És akkor ezt így táncolnak.
1: Hányan lőtték már lábon saját magukat és barátaikat egy ilyen rendezvényen?
0: Ilyen puskás tánc. Miért ne? Az egyik haverom mesélte...
1: Ezek mindig jó ötlet. Tehát ez mindig jó ötlet. Hát most, hogyha belegondolsz, itt Szerbiában is azért vannak, most láttam egy ilyen viccet, hogy bemész egy ilyen kávézóba, és akkor hogy pucacski deo, illi ne pucacski deo. Tehát, hogy ez a...
0: Igen,
1: választasz, hogy hol ülsz le.
0: Nem tudom, hogy igaz-e a sztori.
1: Szerbiai kávézóban.
0: De ilyet hallottál, az egyik haverom mesélte, hogy történt egy ilyen sztori, hogy ilyen magyar lagzi, ahol volt egy szerb fickó, ilyen sátras lagzi volt ráadásul, és akkor ott a buli egyik tetőfokán így mondta, hogy lakodnálom! Szerbű, tudod, és elővette a pisztolyt, és így bámi szétlőtt a sátor tetejét, és akkor a magyar ember nem úgy reagált erre, hogy örült, és aztán vége lett a lagzinak, de hát hazament mindenki, mondta.
1: Rendőrök elvitték a csávót, egyből.
0: Valószínűleg ez a fickó, hogy írt, hogy
1: nem is értette valószínűleg.
0: Ő azt nem értette, hogy többiek miért nem kezdtek el ülni, valószínűleg ezt szokta meg. Nem
1: tudom.
0: Sose felejtem, azt a sántamester volt valami lakásban, egyszerűen lakott ilyen lakásban. Volt egy ilyen szomszéd, aki szokott néha lőni az ablakból, ilyen ünnepek voltak. Igen. Meg így lógatott ilyen zászlókat, és akkor így lő az ablakból. Nagyon benne van ez a kultúránkban, szóval a földözés.
1: Nekem nincs erre, igazából nincs ehhez akkora érzékem, de néha még nekem is beüt.
0: Micsoda?
1: Hogy látok ilyen nagyszerű jeleneteket a városban, vagy bárhol, ahol sétálok, és hogy ezt le kéne fényképezni. És mindig utólag gondolkodom, hogy ezt le kellett volna fényképezni. És például most jártam úgy, hogy mentem a sugárúton, és ott benéztem az egyik ablak, egyébként nem illik benézni az ablakokon, de tárva nyitva volt egy ablak az egyik sugárúti lakásban.
0: Igen.
1: Az ablakra ki volt ragasztva egy szerb zászló matricában, milyen nagyban, és hogy tárva nyitva az ablak, tehát vagyis igen, a baloldali ablak teljesen nyitva, és...
0: Mit láttál?
1: Benéztem, megy a szerbiai RTV, az RTS, meg bent így a tévé mellett két nagy szerb zászló. Így,
0: ja, azt hiszem, hogy két mondom, hogy így, puska vagy valami.
1: Mondom, ez igen, mondom. Itt aztán van nemzeti öntudat.
0: Van,
1: és ez egy ilyen pillanat volt, és mondom, hogy csak be kellett volna egy fényképezni, és ez zseniális.
0: Ez a zászló, ez hihetetlen. Kézzel kiraknék én a házam elejére egy ilyen zászlót.
1: Nekünk volt még zászlót tartunk a régi családi házon, képzeld.
0: Há.
1: Volt még saját zászlót.
0: Mert mi volt az épület?
1: Hát annak idején szerettek az emberek zászlókat.
0: Ja, nem azért, mert hivatalos épület volt?
1: Nem volt hivatalos épület.
0: Sose?
1: Nem.
0: Tényleg?
1: Nem volt zászló tartó.
0: Ja, azt hittem, hogy valamilyen hivatal volt valamikor régen.
1: Soha nem volt a zászló, mint az eszemet tudom, meg előtte szerintem a nagyapám sütött ki ott a zászlót is.
0: Érdekes. Valaki eladta, hogy az már jó lesz nektek. Tudod? Lehet, hogy olyan lehet.
1: Nem tudom, mert rajta volt ez régi ház. Régi ház jó. Körül öregszik minden. Na mindegy.
0: Igen, szóval hihetetlen ezek a fegyverek, ez nagyon megy nálunk különben.
1: Hát hogy nem, ennek kultúra része, mindenki. Imádjuk.
0: Mindenfelé. Arab területen tényleg állítok, nagyon megy ez a fegyver. Nem tudom, nekem egy csomó mindenki. Apám utkó mesélte, hogy majd ő vesz számszeríjat, mondod, de minek? Tehát rájött, hogy tényleg hülyeség.
1: Az engedély köteles egyébként.
0: Persze, de azt hiszem, hogy csak bizonyos erő fölött.
1: Nem? Lehet.
0: Szerintem vannak ezek, megvan, hogy milyen erős, meg stb.
1: Számszerű,
0: ez megtudod, hogy gyerekkorom óta nyilas puskának hívom, de különben aztán itt a rádióban megtanultam, hogy nem, ezt nem nyilas puskának hívják, hanem számszerű.
1: Én megtanultam valami regényből, valami, azt hiszem a Verde Gyulának van a Strogoff Mihály című regénye, és abban számszeríjjal lőnek. És az nekem gyerekkoromban nagyon tetszett. Tudod, az a Strogoff Mihály, aki megvakítanak a törökök, és utána haza visszatér, és bosszút áll.
0: És akkor így érzi a...
1: Igen, igen. Előtt elő, azt hiszem, a számszeríjjal. Utána
0: hát,
1: már nem.
0: Ja, utána már nem. Olyan lett, mint a Daredevil, vagy valami.
1: Vagy nem? A Rutger Hauernek volt a Vak végzett című filmje, azt nézted?
0: Nem, én.
1: Úristen, az ilyen vak ninja volt,
0: vak ninja.
1: Szamuráj volt, és akkor így harcolt, és így volt egy sétabotja, nagyon cool film egyébként, igen. És sétabotja volt a kard. Fuk, és akkor így kivágta a kardot.
0: Ott lehet, hogy néztem.
1: Ez egy most, hogy mondom, Vak végzett, ez a címe.
0: Ez egy nem egy régi film, nem?
1: De ez baromi régi, ez egy 80-as évek. És ja, 90-es évek legeleje.
0: Tudod, de... hogy mivel keverem, Jézusom, szégyellem magam. Ilyen karakter volt a John Wick 4-be.
1: Ez a vak végzett a Rutger Hauer, és van a végén egy momentum, amikor harcolott valami gangsterekkel, mindenkit lecsap, tudod, és akkor ott így elmegy az áram, és az egyik gangster mondja, hogy úristen, sötét van, és akkor mondja a vak csávó, ugye a Rutger Hauer, hogy sötét van? Akkor elememben vagyok. És akkor így, és akkor így mindenkit levág, tudod, ilyen egyenlő feltételek mellett, tudod.
0: Wow.
1: Hogy akkor most már tudja, hogy a többiek sem látnak semmit, akkor ott esélyük sincs. Nagyon jó
0: brutális,
1: film. Videótékás film kategória, én nagyon szerettem, megnéztem 25-ször.
0: Hát de jó, de miért ne? Hát, abszolút,
1: a tökéletes katonát is néztem legalább egy 18-szor.
0: Nem, eszméletlen. Érdekes dolgok ezek.
1: Kemény vagy, mint a bokoszor közlegény.
0: Hát ezeket szerettem
1: ezeket a filmeket.
0: Őrültek háza, na hát most értitek.
1: Álltunk sorban Jean-Claude Van Damme filmeket.
0: Komolyan?
1: Hát hogyne, ne viccel.
0: Nézd, én ezt valahol megértem.
1: Én akartam lenni a Jean-Claude Van Damme-ért.
0: Igen. akkor meg volt győdve egy nagy halcművész közben, hát igen, balettozott igazából. Nem,
1: egy, néztem egyszer egy dokumentumfilmet, és akkor ott így elmondták, hogy igazából kik voltak a harcművészek, hogy a Bruce Lee volt harcművész, a Jackie Chan az egy filmszínész, meg ugyanígy a Jean-Claude Van Damme is egy filmszínész, és nem tudom ki meg a harcművész. Tehát, hogy
0: hát szerintem a Chuck Norris.
1: Hát a Chuck Norris, igen, igen, ő mind a kettő. Ő mind a kettő azért, ő azért minden. Ami létezik, szinte ami létezik küzdősport, nekem van fekete öve. Tehát ez a Chuck volt, Norris, hát most már elhunyt szegény, de hogy így ő egy na, hát kemény arc volt.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen. Na hát, úgyhogy ilyenek ezek a dolgok. 7-re 27 perc van.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolita lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

0: Dobj egy üzit! 063 621 605
1: 063 621 605
0: Nos, sziasztok, jó reggelt kívánunk!
2: Budapest és a parkolás!
0: Fantasztikus hírekkel érkezünk. Ja, hát annyira nem fantasztikus, hogy megszűnik a parkoló automata Budapesten július 1-től, mert többbe került a leves, mint a hús. Nagyjából ennyi.
2: Hát most azt mondják, igen, de figyelj!
0: Tanulság ebből, ugye ezt már régóta tervezték, majd mindjárt elmeséljük az élményeinket a parkolásra Budapesten, csak annyit még hozzátennék, hogy tényleg állítólag olyan sok pénzt emésztett fel a hivatalos közlemény szerint, meg ugye a közlekedési minisztérium, ezt még a Vitézi Dávid is többször elmondta, van ilyen videója, ugye a jelenlegi közlekedési miniszterről van szó, hogy maguk tehát a fenntartása ezeknek az automatáknak, a beüzemelése, karbantartása, ez több pénzt emésztett fel állítólag, mint amennyi befolyt ezekből a parkolási díjakból, amit én így nehezen tudok elképzelni, de ha így van, lehet, hogy így van. Nem vagyok se közlekedési, se parkoló óra.
2: Én erre.
0: Szakértő.
2: Csak azt tudom mondani, hogy
0: állj, igen, de. Ez hát az tudod. Zeci kommentje.
2: Tudod, hiszük is, meg nem is, de hát jó van, elhiszük.
0: Jó, hát...
2: Mindegy. De azt mondták, hogy különben az utóbbi időben már 90%-ban különben az emberek kártyával fizettek. Nem csodálkozom ezen különben, ugyanis a következő dolog történik. Azért nem csodálkozom ezen, mert mi állandóan szívtuk ezt. Valamikor rengeteget voltam Pesten, ugye zenéltem évekig, nagyon sokat Pesten, utána pedig a tesóm is ott élt, úgyhogy nyilván ez egy olyan történet, hogy sokat kell parkolni. És akkor az volt, hogy abban az időben mindig apró kellett. Érted? Apró. Nem tudta beszívni a papírpénzt, apró kell. És akkor mentél mindig váltani, és Magyarországon nem szeretnek váltani. Nem akarják a boltba beváltani.
0: Hát én mindig exchange office-okban váltottam. A jutkánál váltottam mindig Szegeden. Az egy exchange office volt. És bementem. Szervusz, Zolikám. Szervusz, jó vagy. Még minden. És akkor váltottam, és kész. És egy haverommal álltunk ott. Igen? És ott volt egy hölgy, egy idős néni. Rengeteg pénzt váltott be, szegény, rengeteg. És akkor mondta is, hogy nem tudom. És azon gondolkodtam, hogy most mi valami ilyen bűnbanda lennék, akkor simán kifigyelnék szegény idős néni. Szóval nagyon vigyázni kell ezek. Jó, ennyi. Tehát a váltás az nehéz, problémás, igen.
2: De hogy van ez az exchange? Ahol pénzváltó, sima pénzváltóban lehet ilyet csinálni? Ez jól értem?
0: Jó, hogy az apróra gondolsz? Mm-hmm. Persze, lehet.
2: Én ezt nem tudtam, hogy ilyet lehet.
0: Jó, én amikor váltottam, én akkor még márkát váltottam. Tehát én egy
2: aha. Ilyet. Szóval én tudom, hogy emlékszem, ráadásul Sábígy barátom hívott fel egy valami kávéra, nem, emígy is volt ott dolgom valami, és akkor aha. Mondta, gyere, menjünk meg egy kávét. Megálltuk, és tudom, hogy így szórakoztuk azzal, hogy kereső parkolót. Mindeközben a helyiek fogalmuk sincs, hogy kell különben parkolót fizetni, mert ők mindig tömegközlekedés, meg erre. Az én barátaim soha nem tudták, hogy hogyan kell parkolót fizetni. Tesóm se tudta sose, hogy kell parkolót fizetni. Senki nem tudta sose, hogy kell parkolót fizetni. Én szenvedtem ott mindig.
0: Diploma kellett hozzá.
2: Én általában úgy adottam ezt meg, hogy komolyan ezt neked mondtam a mikrofonon kívül. Én legtöbbször elmentem egy parkolóházba, és viszlát. Az volt a legtisztább.
0: Majd elmesem egyszer, hogy jártam én most az utolsó parkolóházamban.
2: Igen.
0: Hát nem meséltem még a műsorba?
2: Nem tudom, hát mesélj, de mi történt?
0: Hát lementünk Szegeden egy parkolóházba, kifizettük mi már akkor? Azt hiszem, akkor
2: ne,
0: még
2: hát
0: nem.
2: Ne, visszafelé,
0: visszafelé, igen, akkor bulizgattunk, és az a lényeg, bulizgattuk, ott voltunk Szegeden a Dóm téren, és így, hát ugye nézzük, hogy 8-ig van nyitva ez a nagyszerű intézmény, a parkolóház.
2: Jó.
0: És visszamentünk. És ott volt egy automata, bedobtuk a pénzt, kidobott valami papírt, nem, még oda, amikor mentünk be, akkor dobta ki a papírt. És keressük mi azt a papírt mindenfelé, keressük a papírt, meg volt
2: ja,
0: a
2: igen,
0: papír.
2: Ez fontos.
0: És akkor aztán már ott indult a probléma, hogy elvesztettük a papírt. Na, akkor kaptunk még egy papírt, befizettünk még egy fél órát, vagy valami ilyesmit. Jó, oké, ez most már saját hülyeségünk volt. Kaptuk a papírt, jövünk ki az autóval, benyomjuk a kis automatába a kis papírt. Nem fogadja, köpi vissza.
2: Jó.
0: Aztán kb. Negyedikre már nem is fogadta el, érted?
2: De nem csak szkennelni kell, be kell nyomni?
0: Be kellett nyomni, igen. Ez még egy régi ilyen kádárista, jó nem, de hogy egy ilyen régi típusú volt.
2: Jó, na figyelek
0: is. És egyszer csak így nézzük az órát, hogy most már tudod, hogy 10 perc múlva 8, tehát hogy így mi fog történni. Hát de mondom, az csak jó, mert akkor csak jön valaki, aki mondjuk bezárja a parkolót, és akkor segít nekünk. És semmit nem tud. Egyszerűen ott van a korlát, hát azt tettem volna meg, mint az akciófilmekben, hogy így átszakítjuk a korlátot, de nyilván igen, nem teszed meg. És akkor kiszálltunk, ott tanakodunk, sopánkodunk, tamáskodunk, tudod, állunk ott, mit csináljunk, hogy... Akkor kerestük, körbejártuk az épületet, hogy találjunk ki rohadt telefonszámot, akit esetleg fel tudsz hívni ilyen esetekben.
2: Ennyire komplikált
0: helyzetbe kerültek. És találtunk egy telefonszámot. Jó. Sógorom felhívta ezt a számot, hogy a magyar szám volt, minden felhívta, jó estét kívánok. És akkor így, ja, jó, semmi gond, maradjanak ott, mert mindjárt, de ismerjük a problémát, ismerjük a problémát. Ez az egész, ez volt a legfelháborítóbb, ez az ismerjük a problémát
2: jó,
0: rész.
2: Okay,
0: és
2: jó,
0: akkor üldögéltünk miatt még egy 15 percet, már elmúlt 8 óra, ugye. Nem jött oda kutya se bezárni semmit, érted? Aha. Nem volt ott semmilyen biztonsági szolgálat, vagy ilyesmi. És akkor jött egy hölgy, tudod, körömcipőben, minden... Jött oda, kinyitotta, kizárta, elnézést a kellemetlen, semmi baj, felemeltük, mert... De hogy így, ha ismer... És azt mondja,
2: Jézusom.
0: Hát, ez egy régi gép, nem mindig ismeri fel ezeket a... Ezeket
2: hát szuper, jó, nem? Hát rohadt jó.
0: Vidában parkolok itt máskor is.
2: Hát igen, mi azt a minden. Hát, hogy így, vagy, tudod.
0: És akkor hát, elüldögézte ott mindent, csak tudod, így van kicsi gyerek, aki úgy várja, most már azért indulni kéne, érted?
2: Hát persze, ez mennyi idő, ez 40 perc volt, mi?
0: Hát ültünk ott, hát egy fél órát ültünk ott igazából. 10 perc ott, míg a hölgy kijött. Hát fél órát, akkor odaértünk 7 óra 40-re, és akkor a hölgy meg 8-10-re toppant be egy vadi új Mazdával. Ő sem ott parkol, valószínűleg.
2: Ő sem ott parkol? Tudod, szóval... ez az olyan, én elmentem Budapesten jó pár évvel ezelőtt, amikor pont az Alfa GT-n volt, elmentünk föl, és mondja nekem, hogy egy ismerősöm, hogy amúgy parkoltam, te robotgarázs, mondom, nem. Hát, azt mondja, gyere, parkoljunk ide le, hogy tömeg van itt a környéken. Aha. Jó, lemegyünk. Nézzük, hogy működik, és valami olyan volt, már nagyon rég volt, ez már nem emlékszem annyira, de azt tudom, hogy volt olyan, hogy valamit meg kellett nyomni, akkor felnyílik egy ilyen roló, ilyen elég gyors, így fölmegy, aha, és akkor be kell állnod. És akkor körülbelül azt mutatja, hogy hova kell állni, jó, akkor beálltál, körülbelül rendben van, ki kell menned ebből a kis garázsból, és akkor az olyan csíkokba üveges, tehát azért belátsz, ugye? És akkor az van, hogy kapsz egy ilyen kis zsetont, azt el kell tenni magad, de az a bizonyítéka, hogy neked van ott autód, és akkor csak az autód hallasz ilyen hangot, és eltűnik az autó, így elviszi az a robotkar, elviszi, igen, elpakolja. Jövök vissza!
0: Oda a C-maxot.
2: Micsoda?
0: Hát semmi.
2: Beparkoltál oda?
0: Beparkolnám oda a C-maxot.
2: Ja. És akkor figyeld ezt!
0: C-max. Így kéne hívnom az automat.
2: C-max. Tök jó. És a... Penki. C-max Penki. C-max Room, nem? Az a kemény. És akkor... Vagy vinyak?
0: C-max. Tényleg volt C-max.
2: Hát igen. Volt valami ilyen ital volt, nem?
0: Hát színalkoholnak azt hiszem a C-max. Nem ő volt a forgalmazója?
2: Valami lehet, valami ilyesmi. Na mindegy, visszamegyek én, ezt akarom csak menni, visszamegyek én, berakom a zsetont, hallom, hogy kezdi pakolgatni az autót.
0: Klink, ez a tipikus hang. Klink, le, klink.
2: Azt nem az Alfa GT jött ki.
0: Hoppá. Más torsó.
2: Hanem feljön egy, hogy hívják?
0: És ott nem nyert.
2: Piros Lexus. Mondom, oké. Okay. Hát mondom, lehet, hogy ez színe éppen nem annyira illik, de
0: arra
2: mondom...
0: Arra zenére,
2: hát...
0: hogy stíloje mi Lexus.
2: Ugyanbár. Nem, hanem arra, hogy nocsás csöcs mi napraviti színát.
0: Posvetli makasína.
2: Igen. Szóval mondom, hát jó, hát mondom, most az Alfámat nem kapom vissza, hát jó, már egyetlen van a Lexus.
0: Hát a Lexus se rossz. Lehet, hogy nyitotta is a kulcsot.
2: Nem, hát igen, de kiderült, hogy nem erről van szó, hanem, hogy
0: félkarú rabló volt.
2: Igen, dobálgatott be, amúgy igen. Azt a pippen nyertem. Szóval, hogy így... bedobják a zseton sorba, és akkor nyilván tudja a sorrendet, és akkor látom, ami nő megjelent, és akkor elvitte a Lexus-t, mondom, jó, vigyeld, és akkor aztán megint becsukódott az ajtó, és akkor kijött a GT, mondom, jó, oké, mondom, nem rossz lesz, nem az ide, már beleírtam magam a Lexus-ba, de hát jó, van mindegy. Úgyhogy voltak ilyen élmények. De érdekes, ez nekem az annyira irrális, hogy így eltűrik az autót, elviszi valahova, tudod, hova teszi? A fiókba? De biztos, hát mi másba. De ilyen van Pesten, hihetetlen, nem?
0: Van ám.
2: Azért bizony. Hihetetlen, basszus, hogy
0: hát,
2: ilyenek vannak.
0: Igen, tehát, hogy jó, hát ezek ilyen kis látvány dolgok, de jó, praktikus is, meg persze. Nem
2: hát,
0: tudom. Tehát,
2: nyilván praktikus.
0: Izgalmas, hát, ja.
2: Muszáj. De ilyen különben ilyen találmányokról van szó, akkor nekem tudod, mi a legérdekesebb, hogy ez most valami Hollandia, vagy most te folyatok szóval, nem tudom, valami modernebb országban.
0: Szerencsés a történelmi fejlődés.
2: Igen, ahogy szólni szoktam, pontosan. van bicikli lift, és ezt tudjátok mi? Van egy olyan utcájuk, ahol rengeteg biciklis megy, eszméletlen az emelkedő fölfelé hosszan. És kitaláltak egy olyat, hogy a jobb lábadat le tudod tenni az út szélére.
0: Na,
2: és egy pici sáv úgy van kialakítva, hogy egy bele tudsz lépni egy ilyen kis, mint a kis tálcába lépnél,
0: igen.
2: És csak olyan kis tálcák mennek fölfelé állandóan.
0: Aha.
2: És akkor berakod a lábad, a bal lábad fennmarad a biciklin, a jobb lábad meg lent, és felhúz az utca tetejére.
0: Na.
2: Milyen jó stósz,
0: nem? Teljesen jó.
2: Hát abszolút, ha melyen lift rendszerekről beszélgetünk, 75-ön. Többek között, ugye? Meg a parkolás. Na mi ilyen? Szóval parkolni mindig necces, hát hány szó vannak itt Szabadkán is, hogy ülök a kávézóba, jön, emlékszem, mit különben a régi bút is, vagy már nem létezik, ugye ülök, és jön egy fickó, hogy
0: látom,
2: elnézést, magyarul beszélnek? Mondom, igen, tessék, parancsolj, megzavart a beszélgetés ebben, de jó, mondja. Azt mondja, az az igazság, hogy el tudnám mondani, hogy kell parkolni? Mondom, fizetek magának, mondom, semmi gond. Mondom, rendben van, itt van, mondom, megyitek a parkolni, 2 órát, mondom, itt van, sárga zóna, mondom, jó. Aha. Mondom, hol parkolott? Azt mondom, a zsinagógánál, mondom, jó, szuper. Á, igen, ott vagyok a zsinagógánál, igen. Nagyon szépen felújítottuk. Nagyon szépen
0: felújítottuk.
2: Mondom, elnézést, micsoda? Magyar pénz, mondom, menjen innen, mondom.
0: Köszönöm szépen,
2: hagyjon minket, mondom, beszélgetni, parkoló, megvan, mondom, viszontlátásra, és örüljön, mert tudod, ilyenkor, tudod, mi nagyon kultúrált emberek vagyunk, tudod, de azért, tudod, egy idegennek belemenni a pofájába a Balkánon, az csak el kell, hogy mondjam, az veszélyes. Hát tudod, mi rögtön ilyen vehemensek vagyunk, nem,
0: nagyon
2: Zoli?
0: Szépen felújítottuk. Hát ez szép, igen.
2: Az anyád úristen itt. De most nem, Zoli? Nem? Hát te is mesélnéd azt a rádióba.
0: Értelek. Mondjuk én most azon gondolkodom, hogy én mit mondtam volna erre.
2: Mit mondtam volna? Nem mondtam, hogy menjen-e nyilván, de mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, tényleg most beszélgetni tovább.
0: Igen. Húzzon innen.
2: Kapsz 5 másodperc. Nyilván nem mondtam ilyen. Te mit tudtál volna erre reagálni? Hát ez annyira meglepő. Honnan jött ennek az embernek ez az ilyen? Ja, először itt kuncsolog, aztán meg itt játssza az eszét.
0: Hát igen, hát volt ilyen, persze. Lényeg, hogy befizeted a parkolóját.
2: Lényeg, hogy befizeted a parkolóját.
0: Azt kellett volna mondanod neki, hogy a zsinagóga az piros zóna, és akkor... De azt kérdezik, hogy vagy az alsó zóra, rosszat küldette.
2: Rosszat küldeni.
0: Hogy mondta?
2: Cízi?
0: Ez kellett volna, csak kár, hogy nem előbb mondta ezt a...
2: Kár, hogy nem előbb mondta, tényleg.
0: Minden rendben, nyugodtan leparkoltuk, minden oké.
2: Tudod, én még mindig ott kávéztam volna, azt mondta, de hol az autó? Hát mondom, elvitte a pó.
0: Nem, úgy kellett volna, odajött volna, és megkérdezi, hol az autó, akkor irányos azt, hogy Molim?
2: Vagy azt mondtam volna, mondtam volna neki, hogy hát elvitte a pók. Hát de még befizettük a parkot, hány a pók ellen, nem fizettünk.
0: Ja, pókra nem fizettünk.
2: Na mindegy. 750 perc.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
6: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
7: Műsorajánló.
8: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
9: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
10: 8 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.
13: Hírek röviden.
14: Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószerellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyelőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonos és felkutatása érdekében.
15: A forgalommal szemben haladt egy sofőr tegnap a Nis-Belgrád autópályán Alexinac közelében. A nisi rendőrség egy 32 éves piroti férfit állított meg, aki dívó típusú autójával a leállós sávban közlekedett a szemközt irányból érkező járművek sávjában. A sofőr ellen erőszakos vezetés miatt szabálysértési eljárás indult.
14: Pénteken befejeződik a tanév, a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az idei tanévben több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskola 8. osztályát, miközben a középiskolákban összesen 71.614 szabad hely áll rendelkezésre. A diákok június 15-én anyanyelvből tesznek vizsgát, másnap matematikából mérik fel tudásukat. Június 17-én pedig a választható tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik majd közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A középiskolai jelentkezési listák kitöltésére június 23-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilvánosságra.
3: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 24-5 fokos csúcshőmérséklettel.
7: Társadalmi célú felhívás.
13: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
16: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
17: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
18: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
19: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részlet

0: Eufória. Fellép
1: a Tamcsapda,
2: a Crvena Jabuka együttes,
0: a Frénia,
2: majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
0: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
0: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
2: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
0: Bomax. Pannon.
2: Tengernyi zene.

0: Pannon reggeli.
1: Na hát nem hiszitek el, nem, annyira jó cikket találtunk, hogy én megőrülök az ilyenektől. Figyelj ezt. Az van, hogy hogyan tartsuk távol a darást nyáron.
2: Darás.
1: A darást.
2: Darage.
1: Nyáron, amikor ugye ott kellemetlenkedik a darázs, amikor ott vagyunk a kertben.
2: Megcsíp. Engem most
1: na mondom.
2: Tavaly nyáron csípett.
1: Megcsípott.
2: Megcsípett itt a Borovó utcában. Mentem, és így éreztem,

0: van itt, ugye nyakamon.
1: Igen.
0: Oda kaptam, és ugye elkezdett dagadni, és hát ezt mondom, ez darásim, és aztán, így, aztán persze leappadt, meg aztán már helyre jött, csak piros volt kegyetlen, és szerintem így neki ment egy darás, vagy nem tudom, nekem jött, megtámadott, nem tudom, mi történt.
2: Elképesztő.
0: Csúnyán megkaptam a magamét.
2: Elképesztő, és akkor na mondom, mert biztos ilyen lesz, mert ebben benne lesz, mondom, az ecet. Biztos.
0: Na,
2: az házi praktikában mindig, várja.
0: Ecet az mindig kell.
2: Nem kell ecet. Figyeld ezt, kapaszkodj, Zoli, ha nem olvastad el még, akkor
0: permetező flakon. Víz.
2: Azt mondják, hogy a logika a következő. Permetező, de az igazi permetező, nem ilyen hívjuk, hanem tényleg az, amit megfújsz, és ilyen hogy ilyeneket csinál.
0: És felhő, felhőcskét. Mert
2: így, akkor így, mikor jön a daráska, akkor így, így megfújogatod a spréje. A darázs azt hiszi, hogy eső van, és hogyha a darázs esőt érzékel, akkor automatikusan védett helyre megy. Ez még nem a durva része. Most jön. Nagyon óvatosan felhívják a figyelmünket, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy csak tiszta vízzel, tiszta flakonnal játsszuk ezt el. Ne olyan flakont használjunk, amiben mosogatószer vagy valami volt, vagy ablakmosó vagy valami, mert azzal sérülhet a daráska.
0: Hoppá.
2: Őszintén, ki nem nagy érdekel, okay, hogy mi van a darázssal különben most őszintén. Milyen brutális állatvédők vagy mi? Darázs? Hát nem fogom védeni a darazsat. Könyörgöm. Hát ezek vannak most a bogárvédők is az állatvédők
0: hát mellett? Jó, oké, most, hogyha nem akarod elpusztítani, tehát nem mindenki feltétlenül akarja elpusztítani. Én például a pókokkal vagyok, úgyhogy én nem szeretem bennük. Észreveszek a lakásba egy pókot, ne adj Isten, akkor nem akarom lecsapni, hanem kiviszem.
2: Jó, az egy aranyos pókot, de megjelenik neked egy nagy tarantula, az
0: jó,
2: a mit
0: csinálsz? Jó, oké, hát tarantulát se fogom agyon ütni szerintem.
2: Hát jó, mondjuk azt nem is bírod agyon ütni, mert ütögeted, azt még mindig él. Ilyen nagy.
0: De
2: mit csinálsz a legyekkel?
0: Azokat lecsapom.
2: Na, Zoli.
0: Igen.
2: Hát most komolyan?
0: Komolyan. Darazsat is lecsapom. Most én nem vagyok a darazsak védőszentje, az biztos.
2: Hány olyan embert ismerünk, Zoli, aki ül úgy a teraszon a légycsapóval kezében, bármi oda repül, csak így beszélget, és így szemrebben, és csak így paf, gyilkol órákon keresztül. Nem? Milyen kár csinál az ökoszisztémába?
0: Nekem is meglepő az, hogy most akkor ennyire védjük, mert a méhecskéket megértem meg az minden, okay. De a darázs az más.
2: Méhecske azon, áj, de jó, aki gyártja ott a mézet,
0: igen,
2: meg ott a porozgat.
0: Igen, van rengeteg belőlük.
2: Az tényleg egy jó dolog, meg ugye azt mondják, hogy különben, ha nem lennének méhek, akkor nekünk így állec kaput.
0: Igen.
2: Hogy ennyire fontosak
0: kalap
2: a méhek.
0: Kalapkabát.
2: Kalapkabát, ahogy szokták mondani.
0: Legapcsolnánk a villanyt.
2: Igen.
0: Szóval vannak ezek a vízpermetes trükkök, de szóval itt a főleg azt írják, hogy az a permetező csak akkor biztonságos, ha valóban tiszta.
2: Hát ez, amit mondtam, igen. Az előbb, persze, hát ne ügyeskedj már.
0: És a legfontosabb az a nyugodt reakció, ne idegeskedjünk. Mert ugye van miért idegeskedni, mert alapvetően a daráscsípés az lehet allergiát okozó dolog is, tehát hogy ebben azért, mit tudom én, jönnek a pánikszerű mozdulatok, meg a csapkodás, meg a többi. Uh-huh. Szóval a darázs az nem egy aranyos jószág.
2: Most annyira nem, persze, meg én nem is tudom különben, hogy a darázs az amúgy az mire jó. Én sose olvastam el, őszintén megmondom, nem készültem darázsból, nézzétek el nekem. Mert mint ahogy Zoli mondta, méheket éltjük, de ez a darázs, nem tudom, de annyira sokfajta darázs van, és akkor veszélyesek időnként, vannak Afrikában, tudod, nagy tök darázsak. Tudod, mennek,
0: mi van
2: az,
0: itt?
2: Nagyon durva.
0: Fontos egyébként a darazsak létezése is. Ökoszisztéma szabályozó szerepük van, mert a kártevő rovarokat kordában tartják, mint a levéltetvek, szúnyogok, legyek, képzeld el. Ezekkel táplálják a lárváikat.
2: Megtámadja a szúnyogot?
0: Így van, így van. Virágok porzását is végzik helyek közze, képzeld el.
2: Na
0: a darazsak.
2: Áj, de akkor
0: besegítenek, csak ők a gonosz unoka testvérei.
2: Hát
0: mélyeknek.
2: Eléggé. Gangsta.
0: Ők a gangsták, igen.
2: Ők a gangsták.
0: Igen. Állítólag egyetlen darás család az nyaranta több ezer kártevő rovart pusztít el a kertekben és az erdőkben. Szóval van haszon a darazsakból.
2: Ne hassatok a lelkünkre már darazsakkal
0: kapcsolatban. Szóval, és te meg akartad ölni őket.
2: Mihály azt mondja, hogy dezodor és gyújtó.
0: Igen. És az egész ház is fellobban van egy.
2: Próbáltam én ezt már különben.
0: Én is próbáltam.
2: De csak poénból, nem a igen, de bent vagy kint?
0: Kint. Ja, bent nem próbáltam. Dehogy, nem mertem bent, tehát főleg nem az. Sehogy csak otthon sem mertem volna ezt csinálni.
2: Amúgy különben működik, szörnyű, hogy működik. Én azt nem értem, hogy amikor elengeded a kis ujjaddal az, hogy fújjon, igen. Akkor lángom, miért nem szívja be, és miért nem robban fel a kezembe az egész?
0: Mert ez nem a Die Hard, nem tudom.
2: De amúgy működik, fújod, elengeded, akkor nem megy többet. Hihetetlen. De én csináltam régen ez a tűzköpést is. Minden hülyeséget
0: tűzköpést.
2: Csináltam. Volt valami anyag, volt már nem emlékszem, alkohol? Vagy fogalmam sincs.
0: Hát biztos, hogy voltak ilyen, kell ezt csinálni.
2: Voltak ezek az ilyen pörgetjük, forgatjuk, meg minden, amiket ott annak idején tanultunk, hogy hogy kell pörgetni. Tűz zsonglőrök akartunk lenni. És akkor voltak ezek a fáklyák, és akkor fújtam. Fújtam.
0: Aztán mindenit.
2: És milyen hülyeségeket nem csináltam tényleg. Ezeket mind elfelejtettem, csak mindig a reggeli alatt így jönnek föl ezek a marhaságok, különben minden, amit így életünk fel van kipróbálni. Én nem is tudom, hogy mi hogy tudtunk különben egybe maradni, meg felnőni, én őszintén nem értem. Tehát amikor visszagondolod, hogy te is milyen gyerek voltál, biztos te is, nem tudom, leestél a fáról, nem tudom én, eltöltöd a kezed, vagy a lábad,
0: nem
2: vagy
0: a kezem, nem
2: tudom micsoda, hogy kiszaladtál az autó elé, vagy nem tudom, rosszalkodtál, lecsupáltad a szomszéd, nem tudom, a bokorját, vagy a virágját, vagy a felrúgtad a szemetes ládáját, vagy a nem tudom, akkor rád esett, akkor bezártad magad, akkor anyádék
0: megkerestek. Jó, meg ilyen hülyeséget persze, nyilván csináltad.
2: Nem tudom, egész nap, akkor te közben kiderült, hogy már nem tudom, 4 órája a kukába üvöltöző, akkor nem?
0: Voltak ilyenek, igen. Hát, voltak. Most nem volt ennyire extrém, meg nem jutott minden napra ilyen hülyeség, de időnként előfordult.
2: Szóval én beestem egyszer rózsabokorba, rástam a kaktusz ültetvényre. Katasztrófa. 8:23 perc.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannó reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Nos, a következő van, itt különben ugye beszélgettünk erről, hogy mi van akkor, amikor így a sprayt így fújod és meggyújtod, hogy nem gyullad fel a kezedbe. István azt mondja, hogy különben nyomáskülönbség, tehát hogyha kifogyta közbe, akkor képes lenne visszadurranni, azt mondja. Uh-huh. Lehet, hogy van benne valami. Szóval mindig teli flakonnal csináljuk ezt a de igazából ne csináljunk ilyet sose. De hát életében mindenki próbálja egyszer. Amúgy vannak rendőrinformációk, én azon gondolkozok, hogy írtak ugye az egyik csoportba is, de nekem is itt különben az egyik hallgatónk, itt Privibe, már is hittom a Laca, azt mondja, Laci azt mondja, a rendőrök Palics kijáratánál az Ábrahámnál, és ezt mások is megerősítették. Valamit mondják, hogy a motoros rendőr ma Topolyánál randalírozik, ugye arra jár. Őrület. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a rendőr random helyeket. Tudod, hol láttam múltkor rendőrt? Basszus, az Elektro Vojvodina parkolójába. Hát ott aztán nem voltak soha. Hát én azon a környéken nőttem fel. Soha nem láttam ott rendőrt. Most már persze, ott is van. Mindenhol van. Össze-vissza állnak. Valami őrült új kreatív megmozdulás van a rendőrök területén.
2: Kreatív, igen.
1: Tényleg az utóbbi időben. Kreatív shop, ugye? Szoktunk hülyeskedni ezzel. Na szóval, mi van még itt, amit kell tudni? Ja, igen. István írja, hogy ami a gyerekkori hülyeséget illeti, sok volt, de egy emlékezetes. Tejért mentem a szomszédnénihez, aki épp fejt, és a tehén fara körül bögöly szállt. Én tiszta gyógyulatból felkaptam egy deszkát, és faron ütöttem a tehenet. Volt egy mindenfelé, fejű asszony meg a trágyában landolt, szegény. Hát nem annyira értékelték, gondolom, ezt az akciót. De hát nem tudom, István, hogy ezt most komolyan gondoltad, hogy ezt megcsinálod gyerekként, vagy csak éppen úgy jött ki, de elég halári. Különben mondjuk még el a határt, ezt már is titom, és különben mondom, hogy mi van akkor, hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk átjutni valami oknál fogva. Igazából Horgosi Röszke 18 perc, és Horgos 2 Röszke 2 23, ennyi, szóval semmi különös nincs a határon, tehát nincs semmilyen különös beragadás. És aztán ugye még, hát én elmondom az én kis infómat, jó, mert mindig elmondom, hogy ma hol vannak a konténerek? Új faluhelyi közösségben.
2: Új faluhelyi közösségben.
1: Beszélgettek velük, majd nekem ezek ilyen külön juttatásokat. Már igazából nekem, ha csak ingyen mondjuk elvinnék a tömérdek mennyiségű szemetemet, akkor
2: már egy plusz pont
1: az is kb. Nagy plusz lenne, igen, nagy plusz lenne. Szolikám, időjárást,
2: Elmondunk, mert nagyon érdekes dolgok történnek itt. Ugye most 19 fok van, nagyjából 24-re számíthatunk ma. Ez lesz a csúcshőmérséklet, egész nap napos idő. Szikrázó napsütés, ma elvileg nem számíthatunk esőre. Holnap sem, most nézem itt a radart, de nem még felhő sincs az égen. Holnap azonban már változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként azért előfordulhat felhőzet. Esőre megint csak nincs kilátás, az majd esetleg jövő hét elején lesz. Holnap és holnap után, tehát a hétvégén 28 fok lesz napközben.
1: Ennyi,

0: reklám.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Programajánló.
4: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
5: Délután 00:30-tól 3:00-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
4: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
5: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
4: Hozzátok magatokkal a jókedvet,
5: a pozitív energiát
4: és a családot is.
5: Fitzóna
4: a Velatúron.
5: Találkozzunk május 31-én Palicson.
4: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
5: találkozik a jó hangulattal.
0: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden. Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószerellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyelőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonos és felkutatása érdekében.
9: A forgalommal szemben haladt egy sofőr tegnap a Nis-Belgrád autópályán Alexinac közelében. A nisi rendőrség egy 32 éves piloti férfit állított meg, aki dívó típusú autójával a leállós sávban közlekedett a szemközt irányból érkező járművek sávjában. A sofőr ellen erőszakos vezetés miatt szabálysértési eljárás indult.
8: Pénteken befejeződik a tanév, a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az idei tanévben több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskola 8. osztályát, miközben a középiskolákban összesen 71.614 szabad hely áll rendelkezésre. A diákok június 15-én anyanyelvből tesznek vizsgát, másnap matematikából mérik fel tudásukat. Június 17-én pedig a választható tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik majd közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A középiskolai jelentkezési listák kitöltésére június 23-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilvánosságra.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 24-5 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Hegyezd a füled,
18: mert nincs itt semmi látnivaló.
17: Pannon Rádió.
19: A te hangod.
17: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépítel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 0.

0: Nyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka. Bomax.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Minden reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is panna reggeli, panna reggeli.
5: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, én nem tudom, hogy te mennyire vagy ilyen házi kedvences, de van itt egy ilyen komoly cikk arról, hogyan kell szállítani az ilyen házi kedvenceket, például hogy a kutyákat, például macskákat. Macska az egyszerű, mert macskát ezt mindig be kell tenni a dobozba. Ennyi. Ezt nem is komplikálják el. A kutyánál van egy ilyen kis probléma, hogy ott mit csinálnak az emberek, ott egy kicsit szabadabb a téma, mert alapvetően ugye nagyon sokan jó ötletek tartják azt, hogy a kutyát oda teszik az első ülés, az anyós ülésre, van, aki fogja egy az örébe, miközben. Van az a technika, azt nem értem, hogy hogy csinálják, amikor ezek a felszínők úgy vezetnek, hogy a bal kezükkel fogják a kormányt, és valahogy rajta van a kutya. Azt úgy nem értem, hogy az hogy áll az a kutya ott. Lehet, hogy az örébe van, és akkor a két mellső lába meg a kezén, és akkor néz ki.
6: Igen, valami ilyesmi biztos.
5: Valami ilyesmi.
6: Ki.
5: Meg valamikor hátul van a kutya, és az a baj, nem csak kis kutya, hanem nagyobb kutyák, és az 20-30 kilós kutyák. És akkor ugye nyilván most ugye a szakértő az mindig azt mondja, hogy hát nyilván van itt egy pár szabály. Például a Kressz kimondja, hogy ugye csak úgy vezethetsz, hogy ne legyen zavaró körülmény. De most nyilván egy kutya az egy zavaró körülmény, de eleve a Kressz szerint ez így nem jó, hogyha szabadon van ott egy kutya. A másik, a biztonsági szakemberek azt mondják, hogy azért gondoljuk már bele, de hát hogy szabadon van egy 20-30 kilós valami, ami most adott esetben egy kutya, azt fékezel egy rohadt nagyot, azért az csak mozdul az a kutya.
6: Igen.
5: Tehát hogy az úgy nem jó. Na most ugye nem csak neked, hanem a kutyának se. Ezért ugye vannak ezek a különböző megoldások, hogyan lehet rögzíteni a kutyát, és bizonyos mértékű nagyságig, ugye vannak ilyen különböző, például van ilyen, hogy a hámra csatolható öv, és akkor legalább a kutyát oda tudod csatlakoztatni az övtartóhoz, és akkor legalább ő ott nem mozog. Olyat is láttam, hogy totál kikötik a kutyát, az nagyon vicces. Ráadásul kikötik úgy, kikötözik úgy a... Úgy a...
6: Szegénynek ezek szerintem annyira jó, nem?
5: Hát az katasztrófa.
6: Hát az így...
5: Kikötözik úgy teljesen, mint tényleg beledek kötve, mint egy ember, láttam olyat. Meg ugye vannak ezek a boxok. Az az igazság, hogy én életemben soha élőben nem láttam ilyen boxba kutyát. Te láttál?
6: Láttam macskát, mert mi macskát szállítottunk boxokban.
5: De macskát el tudom képzelni, de macska az kicsi, vagy nem tudom elképzelni mondjuk, hogy egy Bernáthegyi méretű kutyát.
6: Ja, jó, hát az már más.
5: Mert tuti, hogy így viszik. A profik így viszik, tuti. Én láttam már, az egyik barátom elvitt egy olyan helyre, ahol rottweilereket tenyésztenek. És ott voltak olyan autók, aminek a hátuljában be volt építve eleve ez a ketrec.
6: Aha.
5: Csak ja, azt igen, nem értem, igen, hogy igen. Mi jó abba a kutyának. Nekem értem, hogy mi jó, mert ugye hogy a kutya ott lesz bent, és tudom, hogy ott biztonságban
6: igen,
5: van.
6: Igen.
5: De tényleg biztonságban van ott? Tehát ott is kikötve.
6: Nincs.
5: És akkor neki csapódik ott a...
6: Hát abszolút ketrecne. Lehet, hogy neki csapódik. Szóval most érted, tehát az kutya vagy az állatot nincs túlságosan nagy biztonságban.
5: Szóval egy érdekes dolog ez, hogy nem tudom, hogy mi a tapasztalatok. Nekem egyik ismerősöm mondta múltkor, hogy ő nagyon szereti a kutyáját, még viszi magával mindenhova, de most ha kezdi zavarni a hátsó ülés, mindig tiszta kosz. És mondta neki, hogy basszus, én láttam már most, főleg a mai világ, meg a Temu, meg minden, hogy létezik egy ilyen anyag, aminek az elejét föl kapcsolod az első ülések fejtámlájára, a hátsó részét pedig tudod az ülés mögé benyomod.
6: Hát és akkor én ezt sem, csak gyerekekkel.
5: Kapsz egy ilyen U betűt, és akkor ott el lehet. Neked van ilyened a gyerekekkel?
6: Nem, csak van ilyen felakasztható a két

0: hátsó ülésre hátul.
1: Igen.
0: És akkor ott a gyerekek cuccait tudott tárolni.
1: Jó, de hát az oké, okay, de ez Zoli végig, de hát ez onnan indul, az első ülésre felakasztod, onnan indul, majd végig megy az a hátsó ülésnek az ülőfelületén, a háttámláján, és egész fölig tart, mint egy U betű, tehát végig. És akkor aztán hiba nincs, az ki lehet mosni, elbírod magaddal vinni, mert az, hogy mi történik egy nagy fékezésnél, van egy kollégánk, pár éve történt, egy olyan bajba keverte magát, hogy ő lett karaván autója volt, és képzeld el, hogy vitt 2 hordó cefrét hátul.
0: Na.
1: És őrült nagy valami, nem tudom mibe keveredett, most vagy ütközött is, vagy csak ilyen satúféket kellett nyomnia, megnyomta a satúféket,
0: igen,
1: amire nem számolt, hogy lerepültek a cefrés hordók tetejei, és a cefre mint egy ilyen hullám így oda csapódott így az autó elejére, a műszerfalra föl, az ablakra, majd így vissza valahogy.
0: Aha.
1: És az volt a baj, hogy lehetett itt mély tisztítást csinálni, lehetett itt egy csomó mindent, de azt mondja, a telement...
0: Az a szag, az nem megy.
1: Ő arra panaszkodott, hogy a ventilátor rendszerek mentek tele cefrébe.
0: Lehet.
1: Azt nem tudta kilökni. Azt mondja, egy év után mondta, így fogom eladni a kocsit. De, hát azt, de bármikor bekapcsolom a hűtést, vagy a fűtést, az a cefre szag van benne.
0: Hát, szaga van.
1: Most gondolj bele. Mert tudod, azért már sok mindent hallottuk, hogy mi történik egy autóba, aztán azért a mély tisztítás általában kiszedi, de ezt ő valahogy nem. De gondolj el, és akkor ilyenkor gondolj bele, hogy az milyen erő. Hát leszakad a teteje a hordónak, és neked kiömlik a cefre. Könyör. Jó, lehet, hogy rosszul volt rárakva a tetején, nem tudom különben. De eszméletlen, mibe keveredünk mi emberek, nem?
0: Abszolút. Időnként. Érdekes dolog ez, hogy tényleg hogyan oldod meg a kis állatszállítás, de tényleg mindenkinek megvannak a maga praktikái, meg én azt is el tudom képzelni, hogy az emberek azok eldöntik, hogy majd ezt veszek hozzá, meg azt veszek hozzá, aztán az mind felülírja azt, hogy a kutya igazából hogy tud utazni, vagy hogy jó neki. És akkor mindent a kutya köré.
1: Jó, nyilván. Meg ugye kell vinni magad a vizet, meg kell itatni, meg stb. De érdekesek az, hogy nagyon sokféle van. Voltak ilyen ötletek nálunk, hogy a macskát hogy kell vinni. Mondtam, hogy nem komplikáljuk. Elmentem, vettem egy dobozt, és csak ezt elmondom. A legszebb dobozt kinéztem, és az árát csak utána néztem, meg tudod, hogy mennyibe került?
0: Na mennyi?
1: 2000 dinár, könyörgöm.
0: Aha, a legszebb doboz.
1: Hát azért az megéri. Hát tudjátok, hogy néz ki? Azt hittem, hogy egy 6-8 lesz legalább. Hát ma már nem lennék meglepődve, nem? Hát és látom, és kézed, de mondom, hogy Jézusom, végre valaminek normális ára van, mondom, őrület. Mindegy, 9-20 perc van, ti hogyan szállítjátok az állataitokat, írjátok meg, 063-621-605.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Panno reggeli hivatalos támogatója.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Nos, hát,
1: ennyi volt a móka mára.
0: Ennyi volt a móka mára.
1: Bizony,
0: igen,
1: itt a hétvége, és hát elvileg egy picit jobb idő lesz majd, 28 fokos napi csúcs, úgyhogy erre készülhettek. Egy picit azért megnyugodhatunk, nem lesz rossz idő.
0: Igen, és Dobárdán Robi küldött nekünk egy fotósorozatot az autójának. Én azt gondolom, hogy ez az oldala talán, az ajtó.
1: Aha.
0: Ahol van egy ilyen díszcsík az autón, tiszta kalt az egész, azt ugye rohadt tulajdonos, biztos, előző tulajdonos biztos kutyáját tartotta, nincs más indok, hogy miért összekarmolva
1: az oldala.
0: Nagyon durva, egyszer elmentem, az egy ismerősöm, az aki autókat javít, és volt egy olyan autó, aminek ugye az eleje tele volt ilyen hosszanti kalc nyomásokkal, és mondom, hogy Jézusom, mondom, ez az autóban mi történt? Uh-huh. Mondta, hogy nem fogod elhinni, én sem értettem, hogy mi okoz ilyen sérülést. Tele volt karca az egész. Azt mondja, az van, hogy tudod, megnyomja a gombot, mikor hazaik, kinyílik a kapu, bent a két Rottweiler már várja, és akkor örömükbe ugrálnak az autó haubája, a motorháztetőre, és akkor mindig karcolják, és akkor tudod, egy idő után szétlett karcolva totál.
1: Az autó egy használati tárgy, jó.
0: Persze, nem számít, ez az X7-es BMW, kitérnek, nem volt drága, hülyeskedem, nem olyan autó volt nyilván különben, meg ott a főse, arra már nem ugrik fel a kutya be.
1: Igen.
0: Az maga.
1: Igen.
0: Na mindegy.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk
0: kutya
1: voltatok.
0: Kutya így, kutya úgy, igen, tehát a két volt rettek nem más, mint Brasnyó Zoltán.
1: Nézve Kám Péter.
0: Meg Nagyhelyesi Dávid, aki már megszólalt a rádióba,
1: megőrülsz. Megszólalt a történelmi pillanat.
0: Megőrülsz.
1: Szép napot kívánunk nektek.
0: Hihetetlen volt, ciao.
1: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilizálásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése.
4: Sport.
9: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás Arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezésre várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy a közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik.
4: Időjárás.
9: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, kellemesen meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet napközben 25 és 27 fok között alakul. Vajdaságban is igazi nyárias hangulat várható. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszúrtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
4: Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 10 óra 15 perc van, és elindul a Pannon Presszó. El is mondom, hogy milyen témákkal készültem nektek a mai napra. Holnap tartják a gyermeknapot Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar szervezésében. A program során a résztvevőket játékos, kreatív és közösségi foglalkozások várják. Munkatársak érkeznek a karról, illetve hallgató, aki elmondja majd a részleteket. Podolszky díjban részesült Kállai Göblös Nikoletta, a Magyar Szó újságírója. Ezzel is foglalkozunk majd a mai műsorban. Lesz még csendháborítás interjú is, és nyereményjátékkal is készültem nektek, hogy mit lehet nyerni, azt majd a későbbiekben megtudjátok. Érdemes lesz velünk játszani és követni a Facebook oldalunkat, ugyanis ott fogjuk majd meghirdetni ezt a nyereményjátékot. Tartsatok velünk 14 óráig. Aki itt van ma veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és jó magam a mikrofonnál, Balogh Sára.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió! A te hangod!

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
3: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
4: Miért?
3: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
3: Írassa gyermekét magyar osztályba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Micsoda?
11: Topolyán a tankcsapda.
10: Igen!
11: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
10: Az Eufória. Fellép
12: a tankcsapda.
11: A Crvena Jabuka együttes.
10: A Frénia.
11: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
10: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
11: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
10: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
11: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
13: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
14: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Műsorajánló.
10: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
5: Május 30-án, azaz holnap tartják a gyermeknapot Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szervezésében. Gyors Sámuel, az MTTK munkatársa mondja el a részleteket, akit itt köszöntök a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy bejöttél.
6: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
5: Hát május 30-a, azaz holnap lesz majd a gyermeknap. Hol és mikor kezdődnek a programok?
6: Ugye ez egy sok éves hagyomány nálunk az MTTK-n, itt Szabadkán, a Szabadság tér közelében, szóval a Szabadkai Város főtér közelében, ahol ugye különböző írók, költőknek a mellszobrai vannak, abban a kis körben, abban az 50 négyzetméterben várjuk holnap a gyerekeket, 9 órától 12 óráig, 1 óráig.
5: Mivel készültök gyerekeknek?
6: Ugye alapvetően három alapképzéses szak van a karunkon, és ebből kettő pedagógiai jellegű. Ugye óvóbácsik, óvónénik, tanítóbácsik, tanítónénik, és leendő ilyen szakemberek vannak nálunk, akik hoznak majd egy infósarkot, kézműves sarok is lesz, ezek mellett bábszínházzal is készülünk, arcfestéssel, és különböző kézműves foglalkozásokkal.
5: Karnak a hallgatói is ugye részt vesznek, javában ők igazából ezen a gyermeknapon. Hogyan állnak össze ezek a foglalkozások? Kinek mi a szerepe?
6: Alapvetően két részben ment a szervezés is. Uh-huh. Ugye vagyunk mi a munkatársak, akik ugye a városban való bejelentés, rendőrségi papírok intézésével foglalkoztunk, és vannak a hallgatók, akik felkértek tanárokat, hogy hozzanak egy ilyen kis állomást, sarkot, például ugye mondtam az infósat, de lesz egy matematikai játékműhely is, és ugye a tanárok pedig beszerveznek maguk alá hallgatókat, akik jönnek, és ugye mindenkinek megvan a saját feladata, hogyha van mondjuk egy kifestő, ahol számok alapján kell kifesteni ugye a négyzeteket, akkor azt nekem elküldik, én kinyomtatom, és ők pedig majd foglalkoznak a gyerekekkel.
5: Melyik korosztálynak szól leginkább az a gyermeknap?
6: A vackorovodásoknak például, őket felkerestük személyesen, szórólapokat is vittünk, szóval óvodás korosztályoktól kisiskolásokig, ugye, negyedikig bezárólag, és ugye van két gyakorló intézményünk, a Széchenyi és a Majsai úti iskola, és ugye itt is hívtuk a gyerekeket, hogy jöjjenek és érezzék jól magunkat velünk holnap.
5: Aki mondjuk kedvet kap és kivinni a gyermekét, ő is akkor nyugodtan csatlakozhat hozzá.
6: Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Tényleg szerintem tök színes programunk van, matekkal, kézműveskedéssel, sőt, akinek hosszabb haja van, hajfonással. És szerintem megéri, tudunk egy jó alternatívát nyújtani ebben a meleg időszakban, amikor az ember azt se tudja, hogy most kimenjen, ne menjen ki. Mi azt mondjuk, hogy megéri kijönni majd holnap ide a városi főtérre.
5: Így van, és hát sok minden van. Ugye én is az MTTK-n végeztem jó pár évvel ezelőtt, és sokszor részt vettünk mi is a gyermeknapon, és tényleg a gyerekek élvezik. Nekik nem számít az, hogy meleg van, hideg van. Ők, ha jól érzik magukat, akkor nem számít az időjárás.
6: Így van, és mi is reméljük, hogy így lesz, és a hallgatókkal is ez van. Ugye leginkább a pedagógiai szakos hallgatókkal, de a kommunikátorok is ott vannak és élvezik, akár készítenek egy-két reel videót, akár beszámolnak róla az online diák újságunkban, és ott vagyunk közösen csapatként, és így van, el vagyunk.
5: Tehát akkor itt a Szabadka központjában lesz ez az esemény, 9-től dél vagy 1 óráig, attól függ, hogy az igény.
6: Így van, hogy mekkora az érdeklődés, de alapvetően úgy vagyunk, hogy délben már fejeznénk.
5: Köszönöm szépen, Sámuel, hogy bejöttél és elmondtad a részleteket, a hallgatók pedig, hogyha kedvet kaptak, akkor nyugodtan látogassanak ki a gyermeknapra.
6: Én köszönöm a lehetőséget. Call the

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilizálásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése.
3: Sport.
13: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több 10 ezer további látogató érkezésre várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy a közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
13: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, kellemesen meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet napközben 25 és 27 fok között alakul. Vajdaságban is igazi nyárias hangulat várható. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
3: Reklám.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
0: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
14: Pannon Rádió.
15: Az interneten
14: és az FM 91,5-ön.

Ahogy azt korábban említettem, nyereményjáték is lesz a mai nap folyamán. El is mondom, hogy mit lehet nyerni. Egy darab páros belépőt a Mécsvirág együttes, amit szívedbe rejtesz című előadására, amelyet június 1-én a Kosztolányi Dezső Színházban adnak majd elő, 19:30-kor kezdődik az előadás. Mit kell tenni? Megírni Facebook oldalunkon kommentben, hogy kik az együttes, állandó színházban adnak majd elő, 19:30-kor kezdődik az előadás. Mit kell tenni? Megírni Facebook oldalunkon kommentben, hogy kik az együttes állandó tagjai. Sorsolni 10

0: akkor jöjjön egy kis rendőr helyzet. Szabadkán a tűzoltó állomásnál vannak jelen a rendőrök, illetve Felső Tavankúton is lehet velük találkozni a stadionnál, valamint Topolyán is jelen vannak, valamint szintén Szabadkán a Széchenyi István általános iskolánál is lehet velük találkozni. Hogyha van valamilyen infótok még, ami közlekedéshez kapcsolható, akkor azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatal

0: Talokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Műsorajánló.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Podolszky díjban részesült Kálai Göblös Nikoletta, a Magyar Szó újságírója. Vele beszélgetünk az írásáról. Köszöntelek itt nálunk, és gratulálok a díjhoz.
1: Én is köszöntelek, Sári, köszönöm szépen.
0: Hát, hogyha jól tudom, akkor a Suttogó címet viseli az írásod. Kérlek, egy kicsit vázoljuk fel azt, hogy miről is szól ez az alkotás.
1: Igazából a jegyzetemben, mert jegyzetet írtam, azt szerettem volna megjeleníteni, hogy mennyi olyan tabu van körülöttünk, amely nem kellene, hogy az legyen, mi mégis aként kezeljük. Hát nagyon viccesen ugye egy Bodrogi Gyula jelenettel indítottam, amit szerintem mindenki sokszor ismer, hiszen egy ősrégi és kedvenc kabaré jelenet az, amikor bemegy a gyógyszertárba. Ebből indítottam, de utána behoztam azt is, hogy ugyanígy például a fiatal lányoknak kezdetben egy tisztasági betét vagy egy egészségügyi betétnek a megvásárlása is ugyanúgy akár tabut jelenthet, vagy úgy fogalmazhatunk úgy is, hogy kicsit így szégyenlik még, holott ez egy természetes dolog, egy természetes velejárója a női létnek, a női életnek, de akár a gyógyszertárba is bármilyen panasszal bemegyünk, akkor próbáljuk a leghalkabban mondani a gyógyszertárosnak, hogy mi a panaszunk. Nem tudtam hosszúra nyújtani ugye a jegyzetet, így próbáltam egy-két dolgot, hármat kiemelni, de viszont szerintem nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit tabuként kezelünk, vagy szégyellünk, és egyáltalán nem kellene.
0: Volt olyan konkrét eset, vagy pillanat, amikor így megszületett benned, hogy na én most erre szeretnék fókuszálni az írásomban, ezt szeretném leírni?
1: Konkrét pillanatra nem emlékszek, hogy volt ilyen az életemben, igazából csak gondolkodtam, hogy mivel lehetne foglalkozni. Sok minden eszembe jutott, és egyszer csak ez így jött, hogy miért ne lehetne, nem hiába mondják azt, hogy a téma az utcán hever, és tényleg mi újságírók bármerre nézünk, témát látunk, és ez is egy ilyen dolog volt, hogy úgymond a saját élményeimből, bár ez egy kicsit ilyen furán hangzik, hogy élmények, saját tapasztalataimból próbáltam meríteni, és arra próbáltam úgymond építeni az ilyen dolgokat.
0: Inkább a humor volt a cél ennek a megírásában, mert azért kicsit humorosan is indul az egész, a szövegben is találni humor, de azért mégis fontos témákra is rávilágítasz. Mi volt leginkább a célod ezzel?
1: Hát próbáltam, hogy te is mondod, egy kicsit humorosabb oldaláról megközelíteni, de viszont nem szerettem volna teljesen a komolytalanság felé elvinni az egészet, de viszont igyekeztem, hogy az eleje, főleg pont ezért használtam ezt a kabaré jelenetet is az elejére, mert ezt mindenki ismeri, mindenki úgymond szerintem, amikor nézte a tévében egykoron, akkor úgymond nem, hogy magáinak érezte, de hogy beleképzelte magát Bodrogi Gyulának a szerepébe, és igazából így kezdtem az egész megírását, hogy még egyszer megnéztem én is, és próbáltam egy kicsit humorosan indítani, de igyekeztem minél inkább a komolyabb dolgok felé elvinni, a végén pedig igyekeztem arra ráirányítani, hogy ezek a dolgok eltörpülnek amellett, ami most úgymond úgy a világban zajlik, akár megnézzünk egy ukrán-orosz háborút, akár ugye ami van bármilyen konfliktus a világban, de ugye most itt emlegethetjük akár a hantavírust, bár az később lépett be a képbe, de hát annyi minden rossz van körülöttünk, hogy ezek a dolgok el kellene, hogy törpüljenek, egy, kettő pedig, hogy mindenkinek az életében van egy ilyen, és állunk a sorba, és állunk hárman a sorban például, és lehet, hogy a mögöttem állónak, vagy az előttem állónak ugyanilyen problémája van, mint például nekem.
0: Ugye erre jelenetre még egy kicsit visszakanyarodva, szerinted ez inkább oldja az emberekben lévő feszültséget, vagy megerősíti a szégyenérzetet ez a jelenet?
1: Inkább szerintem oldja, mert azt mutatja, hogy nem vagyunk magunk az idézőjeles problémával, és hogy mindenkinek az életében előfordul egy ilyen, és lehet, hogy pont, hogyha humorosan mutatják be, úgyhogy ahogyan annó ők megfogták ezt a szituációt, én is úgy próbáltam megfogni ezt a szituációt, és lehet, hogy egy kicsit humorosabban mutatjuk be, akkor rájöhetnek az olvasók, vagy a nézők akár, hogy ez nem akkora dolog, hogy ezt szégyelni kell, és hogy ez mindenkinek az életében előfordulhat.
0: Igen, csak mindig vannak azok az első pillanatok, amik ugye az embernek az életében meghatározók, és ugye te is említetted a lányoknál ezt a havi vérzést, ugye így is mondtad, vagy a férfiaknál, amikor elmennek azt a bizonyos óvszert megvenni, úgyhogy ez mindenkinek kellemetlen, nem csak szerintem az első pillanatban, hanem az életének a folyamatában is. Szerinted manapság az emberek hogyan állnak ehhez az egészhez? Még mindig szégyenként érzik ezt, amikor mondjuk el kell menni vásárolni, vagy azért már egy kicsit változott a világ?
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem még mindig inkább a szégyen az erősebb, mint hogy felvállalják az ilyen dolgokat. Szóval, hogy lehet, hogy van olyan, aki így bátran kivágja a boltba arra bizonyos sorra a bizonyos óvszert, ahogy te mondtad, és nem érdekli, mert hogy az van az eszében, hogy ezt mindenki használja, és hogy ez az élet úgymond vele járulja. De viszont a tini lányoknál még lehet, hogy az van, hogy egy kicsit még így elejében biztos, hogy ezt ők máshogy élik ezt meg, hogy nekik most megjött, és hogy úgymond nővé váltak, vagy hogy megindultak a felnőtté válás útján, de szerintem ez később azért eltűnik bennük, mondjuk a saját tapasztalatom az, hogy ez eltűnik, mert hogy átalakul a gondolkodás, és rájönnek, hogy ez ugyanolyan belejárója a női létnek, mint levegőt venni például.
0: Így van, és hát nem is biztos, hogy más valaki belenéz a mi kosarunkba, hogyha elmegyünk bevásárolni.
1: Igen, ez az, hogy lehet, hogy ezt mi gondoljuk túl, vagy hogy sokan, köztük én is túl gondolom a dolgokat, és közben lehet, hogy a mögöttem álló nem is érdekli egyáltalán, hogy én mit vásárolok, mert neki is megvannak a saját privát problémái, és nem azzal foglalkozik, hogy elkezdjen listát írni a fejében arról, hogy aha, nekem most van egy káposztám, egy paradicsomom, hopp, van egy óvszerem, meg egy egészségügyi betétem, hanem hogy így nem érdekli, csak így réved maga elé, mert egy hosszú napja volt, vagy bármi. Szóval, hogy emiatt kellene átváltani az embereknek a gondolkodását. És közben így, hogy ezt így kimondtam, így lát, hogy ez a jegyzet így nekem is ilyen jó ilyen újraolvasásra, hogy ne gondoljam annyira túl a dolgokat.
0: Volt egyébként még ezzel az írással a célod, ugye kicsit ledönteni ezeket a tabu témákat, hogy foglalkozzunk vele, de volt-e még esetleg valamilyen üzenete?
1: Hát pont ez, amit az elején is említettem, hogy annyira más, nagyobb és komolyabb problémák és dolgok vannak a világban, de nem akár a világban, nem kell elmennünk messzire, akár körülöttünk is egy komolyabb betegség, vagy bármi más, hogy ezek tényleg eltörpülnek azok mellett, és hogy nem ezzel kellene foglalkozni, meg lehet, hogy nem is mindenki foglalkozik ezzel, mint ahogy mondjuk például én, vagy sokan, akik elolvassák ezt, vagy el fogják olvasni, vagy már elolvasták, hanem tényleg lehet, hogy azzal kellene foglalkozni, hogy az egészség meglegyen, meg hogy kerüljük el a komolyabb betegséget, vagy a problémákat, ne pedig ezzel, hogy most vettünk egy csomag egészségügyi betétet.
0: Szerinted hogyan lehetne ledönteni ezeket a falakat?
1: Szerintem minél több előadással, ezt gondolom, és például itt most muszáj kiemelnem, hogy Zentán például van a Luna Egyesület, vagy Luna Hangja, elnézést kérek, Luna Hangja, ők erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ez pont ezt a női létet, a menstruációt, az egészségügyi betétet, és ők úgy is szervezik meg az előadásaikat, a programjaikat, hogy oda, aki szeretne, tud vinni ingyen ilyen egészségügyi csomagot, amit utána rászorul lányok körébe, akik nem engedhetik meg maguknak, szétosztanak. Ezt mondjuk én egy nagyon pozitív dolognak tartom, hogy így próbálják segíteni, szóval szerintem az előadás az, ami, de leginkább azzal, hogy mi újságírók főleg foglalkozzunk ezekkel a témákkal, mert lehet, hogy nem mindenki már elmenni egy előadásra, pont ezért, mert hogy jaj, most én elmentem, akkor most mit gondolnak, hogy nekem itt ilyen problémám van, vagy valami, de viszont otthon elolvasni a négy fal között egymaga bármikor meg tudja, vagy megnézni a tévébe, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy a médiában ennek nagyon nagy teret kell adni, de úgy gondolom, hogy mi, amit tőlünk telhető mi újságírók is, vagy ugye a rádiós kollégák, vagy a televíziós kollégák, mi amit tudunk, mi mindig megteszünk, érte?
0: Ugye többször is részt vettél már a Podolszki pályázaton. Hogyan jön az ötlet, hogy jelentkezz, és hogyan születnek meg az írásaid?
1: Ez változó. Igazából sokszor van úgy, hogy letudtam az egyiket, már gondolkodok a következőn, ez nem biztos, hogy mindig úgy egészséges, és sokan kérdezik, hogy most én miért vagyok ráállva ennyire. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én amikor iskolás voltam, általános iskolás, középiskolás, és nem is nagyon mentem versenyekre, de ha véletlen mentem, akkor nem is értem el túl sok eredmény, sportban sem voltam annyira az a kimagasló, és amikor az újságírás belépett az életembe, ugye az egyetemi évek alatt, és akkor az első közegellenálláson, nem is az elsőn, amin indultam, a másodikon, amin indultam, egyetemistaként meg kiérdemeltem a harmadik helyet, akkor az olyan jó érzés volt, hogy akkor úgymond megerősítette bennem, hogy akkor én most a helyes úton vagyok. És igazából ez az, ami visz engem előre, úgymond, hogy saját magamat megerősítem. Persze látom a munkán is, hogy jó az, amit csinálok, meg a visszajelzések is ezt mutatják, de ez olyan plusz szokott adni. A téma az meg, ahogy mondtam, az utcán hever igazából, vagy vannak olyan szituációk, amik ugye jönnek, de vannak olyanok is, amin régóta gondolkodom, és utána megvalósítom. Ilyen volt például a narcisztikus személyiségzavar, amivel ugye tavaly első helyet érdemeltem ki az interjúmmal, de például ugye, amikor az édesanyák mai szerepéről írtam, az ugye sajnos a családban bekövetkezett, amikor édesanyámat elveszítettem, akkor jött egy mondatból, hogy hát csak az anyukád volt. Szóval, hogy ilyen apróságok azok, amik így elindítanak egy gondolatmenetet bennem, és akkor utána az kiforja magát, és akkor így valahogy megpróbálom megfogni azt a témát.
0: Erre az írásodra még visszatérve, mennyire volt nehéz ezt megírni?
1: A mostani a Suttogóra gondolsz?
0: Így van.
1: Egyáltalán nem volt nehéz. Én olyan vagyok, hogyha jön az ihlet, akkor én kiírom magamból nagyon gyorsan, és ez egy ilyen volt, hogy sokáig gondolkodtam, részleteket összeraktam úgymond a fejembe. Most ez ilyen nagyon vicces, de hogy más ember tusolás közben énekel, én tusolás közben írok a fejembe, és így összerakom magamba, többször átrágtam, többször gondolkodtam, és amikor jött egy ihlet, hogy na akkor most én leülök és megcsinálom, akkor az ilyen nagyon gyorsan ki tud úgymond jönni belőlem, hogy így tényleg, ha jön az ihlet, akkor nagyon gyorsan és jót szoktam írni.
0: Akkor te az a típus vagy, aki rögtön leírja, amikor eszébe jut, nem pedig az, aki rágódik rajta hónapokat, éveket. Mennyire javítasz bele az alkotásaidba?
1: Hát szoktam igazából, de ahogy te is mondtad, hogy nem az vagyok, aki leül, és akkor rögtön megírja. Rágódok én is, rajta csak nem hónapokat, meg éveket, hanem kicsit többet. Viszont nem az vagyok, akinek van egy ötlete, és akkor rámondja a hangjegyzetbe a telefonjára, hanem így forgatom a szavakat a fejembe, és amikor úgy jön, akkor meg így kiírom magamból. De viszont van olyan, hogy leírok egy részt, mert hogy jött az ihlet, leírtam egy részt, és akkor elfogyott az ihlet hirtelen, vagy nem jön egy jó mondat, akkor azt úgy hagyom. Uh-huh. És amikor eszembe jött, akkor előveszem, és akkor folytatom tovább az egész írás. De amikor olyan van, mint például ennek a jegyzetnek az esetében is, akkor egyből leülök, és így tök gyorsan így le tudom írni, meg így ki tud jönni belőlem.
0: Köszönöm szépen, Niki, hogy bejöttél a stúdióba, és még egyszer gratulálok a díjhoz.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: A Vajdasági Írók Egyesülete idén Oláh Tamás költőnek, teatrológusnak és dramaturgnak ítélte oda a Koncz István díjat. Nézzük is, mi mindent kell tudni az említett Oláh Tamásról. 1990-ben született Zentán, magyar nyelv és irodalom tanári diplomáját az Újvidéki Egyetem bölcsészettudományi karán szerezte, majd színháztudományi diplomát szerzett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen, doktori fokozatát pedig a Színház és Filmművészeti Egyetemen szerezte meg, 2025-től az Újvidéki Egyetem művészeti karának a docense. Sok mindent kiadott, nézzük is, hogy mik ezek az alkotások. Kifulladás után című verses kötete 2021-ben jelent meg a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában. Doktori értekezése Vajdasági Magyar Színház és Identitás Történetek címmel 2025-ben látott napvilágot. Kutatói munkájában kiemelten foglalkozik a magyar-szerb kulturális kapcsolatokkal, a Matica Srpska projektjének kutató munkatársaként is tevékenykedik. 2018 óta a Híd, 2020 óta pedig a Teatron folyóirat szerkesztője, szabadúszó dramaturgként 2013 óta dolgozik, 2025-től pedig a Magyar Kanizsai Írótábor szervező bizottságának az elnöke. Oláh Tamás korábban Sinkó Ervin irodalmi díjat és Bécsi Tamás díjat is kapott munkásságáért, tehát idén Koncz István díjat is bezsebelte Oláh Tamás.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Programajánló.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
4: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témái közül kiemeljük. Ma véget ér a tanítás a nyolcadikosok számára. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett a szerb elnök. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter. Pünkösdi táncházat tartott a Juhász zenekar. Következnek a részletek. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8. diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alekszandr Vucic. Értékelése szerint a maratoni külföldi útja mindkét ország számára előnyös megegyezéseket eredményezett. A szerb elnököt szavai szerint lenyűgözték a távol-keleti országban látottak, és megtiszteltetésként élte meg a vendéglátói által megszervezett részletes programokat. Vucic hozzátette, hatalmas érdeklődés övezi Kínában Szerbiát gazdasági tekintetben. A sanghái sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Ezeknek részleteiről már júniusban tárgyalnak a felek. Bővebb tájékoztatást akkorra ígért a szerb elnök. Hozzátette, egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene.
2: Megnyíltak a kapuk előttünk, mindenki, akivel tárgyaltunk, azt mondta, önt kitüntette Xi elnök, mi készen állunk az együttműködésre bármely téren. Szerbiában megyünk az elkövetkező 1-2 hónapban. Ez sok ajtót nyitott meg számunkra, elégedett vagyok, júliusban megnyitjuk Sabacon azt az első fázist, amint visszaértünk, bemutatjuk mindhárom fázist.
1: Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írtam, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Románia külügyminisztere Oana Tui rendkívül súlyosnak nevezte azt az incidenst, amelyben egy orosz drón a romániai Galați városában egy lakóépületet talált el és 2 embert megsebesített. A tárcavezető szerint ez példátlan eset, és Bukarest már tájékoztatta NATO szövetségeseit, valamint a NATO főtitkárát és több európai ország külügyminisztereit. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az orosz agressziós háború újabb határt lépett át. Hangsúlyozta, hogy az incidens már az Európai Unió területét érintette. Pünkösdi táncházat tartott gyerekeknek a Juhász zenekar. A Szabadkai Szekeres László Alapítvány székházában pünkösdi hagyományokat és népszokásokat elevenítettek fel. Vajtai Viktória mikrofonnál.
3: A rendszeresen visszajárok, szinte már minden gyermek dalt ismernek. Lulik Emma.
4: Hát jöttem egyszer, kettő.
0: kettőször, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hát, hétszer, nyolcszor, kilencszer, tíz.
4: Nagyon sokszor, és mit tanultál itt meg? Ma például mi?
0: Hát, ma tanultam nagyon sok ilyen dolgokat, mint ha a Hojocsiben, hogy amit még másik táncra is járunk, és azt is szoktunk ottan, és ottan is még meg azt a szerbus pajtáson.
5: A Szekeres László Alapítványban rendszeresen tartanak különböző tematikájú gyermektáncházakat. A visszatérő családok számára az énekek és a táncok nagy része már ismerősen cseng. Szakács Tamás, néptáncoktató.
6: Most már be kell újítsunk, hogy olyan táncjogokat is, illetve olyan polgári táncokat is hozzunk ide a gyerkőcöknek, illetve a családoknak, amiket még annyira nem ismertek meg, úgyhogy a következő felvonásban Felcsíkra, a Csiki-medencébe fogunk kalandozni.
5: A pünkösdi táncházak remek lehetőséget kínálnak a gyerekek számára a népi hagyományok játékos megismerésére. A Szekeres László Alapítvány pinceklubjában élő zene, pünkösdi népszokások, mondókák, kézműves foglalkozások és közös családi tánc várta a legkisebbeket és szüleiket. Juhász Gábor, a Juhász zenekar vezetője.
7: Mindenféleképpen ez egy nagyon érzékeny feladat. Mi ugye nagyon régóta foglalkozunk gyerekműsorokkal, nagyon régóta vannak gyereklemezeink, nagyon régóta tartunk gyerektáncházakat. Én már a legeleje óta fontosnak tartom azt, hogy a kicsiket megszólítsuk, és ez hál' Istennek sikeresen megy.
5: A szervezők az ifjúságról sem feledkeztek meg. A kicsik után a fiataloké volt a parkett.
8: Sport.
1: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénában a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik. A pontos idő 12 óra 8 perc.
8: Időjárás.
9: 21 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 31%, a légnyomás pedig 1012 hektopaszkál. Vajdaságban ma az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 Celsius fok körül alakul majd. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok.
8: Reklám.
10: Önnek is van takargatni valója?
11: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
10: Bármilyen van, befedjük.
11: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
10: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ
11: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
11: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek, és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Tera Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
14: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
16: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: A jogosítványt szeretnél? Válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Most jön az, ami minden pénteken szokott lenni itt a Pannon Presszóban. Csendháborítás interjút hallhattok a következő percekben. Szlacki Csilla beszélgetett az esti DJ-vel.
1: A mai műsor vendége egy miskolci DJ, Budai Ádám, művész nevén Adam Blaze. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziasztok!
1: Nos, hát mesélj arról egy kicsit, Ádám, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
2: Hát igazából én úgy kezdtem ezt a diszkóipart, hogy nekem apukám énekesként dolgozott, és úgy kaptam a zseppénzemet, hogy hát a kocsiból kipakoltam ugye a hangfalakat sok esetben, és először a hangfalakat szerettem meg, illetve a hangos zenét, és úgy kerültem a zenével kapcsolatba, hogy csináltunk először házi bulikat, ahol én szolgáltattam ugye a zenét, és elég hamar megtetszett ez a szakma. Aztán voltak rezidens DJ-k, akik segítettek nekem igazából elindulni, és elég hamar, 15 évesen rezidens DJ lettem egy klubban, Sajó Szentpéteren, amit 5 évig csináltam. Aztán besűrűsödött úgy a program, tehát hívtak folyamatosan fellépni magánbulikba. Aztán elkezdett érdekelni a rendezvény technika, így elmentem rendezvénytechnikai cégekhez dolgozni, és hát kaptam egy felkérést igazából. Véletlenszerűen felhívták a kollégámat, hogy kellene rezidens DJ kettő helyre, és hát igazából beajánlott. Elmentünk, ugye diszkózhattunk egy órát, ami nagyon-nagyon tetszett, és nagyon meg volt elégedve az ottani tulajdonos, és ő azonnal felvett rezidens DJ-ként, és immár 2 éve az Ózdi Monster Beach-nek és a Rio Disco-nak vagyok az egyik rezidens DJ-je. Nagyon jó érzés minden héten szórakoztatni.
1: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
2: 13 évesen nem nagyon volt semmilyen lehetőségem. Igazából szerettem volna nagyon. Édesapám inkább lebeszélni akart erről a szakmáról, mert tisztában volt a technikai eszközöknek így az árukkal is. Ő inkább lebeszélni akart róla, majd ez akkora löketet adott, hogy kézzel, lábbal. Úgy voltam, hogy minden pénzemből DJ pultot és ilyesmi eszközöket vásároltam. Igazából amin kezdtem, az virtuál DJ volt. Aztán kezdtem Pioneer CDJ 100-os lejátszóval, azt hiszem Behringer VMX 300-as keverővel. Ez volt a technika a diszkóban 4-5 évig, és hát én ezen kezdtem el diszkózni. Aztán persze elkezdtem saját technikát venni, volt rengeteg DJ pultom. Most jelenleg egy Pioneer DJ SDX-et, és Nexusokon diszkózunk ugye lent a két diszkóban. De egyébként nagyon sok pulton diszkóztam el. A bakelit az annyira úgy, hogy nem fekszik, az teljesen más kaliber.
1: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben, az elindulásban?
2: Én mindent így saját magamnak. Igaz, volt olyan, illetve most is van olyan elismert DJ, aki többször is szólt már, hogy segíti az utam, de viszont nem hallgattam senkire soha, hanem mindig a saját utamon próbáltam menni, tehát végigvinni ezt.
1: És milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
2: Minimál technóval kezdtem, és nagyon-nagyon szerettem a technót, amit még most is egyébként nagyon-nagyon szeretek. Hát igazából én ilyen mindenevő vagyok. Tehát funky, R&B, house, tech house, future house, tehát nekem igazából mindegy, így rezidens DJ-ként kötelességem is ugye több stílusban tudni diszkózni. Így nagyon sok zenei stílus irányzat van, ami közel áll hozzám.
1: És vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel?
2: Vannak. Én nagyon-nagyon sokáig, illetve nagyon-nagyon régóta Bárány Attila rajongó vagyok, illetve a diszkósítnek vagyok rajongója, de igazából itthon nagyon-nagyon sok jó DJ van, szerintem. Nagyon szeretem a DJ Christophert, szeretem nagyon a rádiós DJ-ket, Regán Lilit és a soló DJ-ket.
1: Már ezen éltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
2: Igen, vannak. Igazából egy volt olyan, amire azt mondom, hogy tényleg büszke vagyok, amikor itt Magyarországon a Monster Beach-en lépett fel Tom Tibi, Gríz 2000-nek az alkotója, vagy egyik alkotója, és én lehettem a warm-up diszkósa, illetve a rezidens DJ-s én voltam aznap, és utána is én álltam pultba. Ott ismerhettem meg igazából Tom Tibit testközelből, illetve akivel érkezett DJ Cypher-t is. A lényeg az, hogy hát ez tényleg az egy élmény volt számomra. Igazából ők ketten voltak így, akikre azt mondom, hogy tényleg büszke vagyok, hogy velük állhattam egy pultban.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Hogyha nincsen hétvégétek, nincsen programotok a hétvégére, akkor most hozok nektek egy párat, ugyanis a napokban tartják a Vermes Lajos napokat itt Palicson. El is mondom, hogy mire lehet számítani. Ugye pénteken, azaz ma kezdődött a Palicsi Sportjátékok 2026 megnyitójával. Sportbemutatókon és versenyen lehetett részt venni, egy órától pedig velocipéd bemutató lesz majd a Vigadó előtti sétányon. Holnap is folytatódik ez a programsorozat, a Vermes sétány és az Ökoközpont lesz a helyszín, koszorúzással, velocipéd bemutatóval szintén, illetve egy előadást is lehet majd hallani a Bagolyvár múltjáról, jelenéről és jövőjéről. És hát vasárnap pedig a Velotour 2026 indul majd 9 órakor. Ugye itt kerékpártúrán lehet részt venni, gyalogtúrán, illetve családi gyalogtúrán is, ami fél táv, tehát 6 kilométer, illetve egy Palics-Ludas-Palics családi kerékpártúrára is be lehet nevezni. Majd tombola sorsolás is lesz, és ezt a programot egyébként össze lehet kötni a Folk Music Festtel, ami szintén a hétvégén zajlik Palicson, 30-án és 31-én, azaz szombaton és vasárnap. Sok-sok koncert lesz, táncház, vásári hangulat és gasztronómiai élményekkel is készülnek a szervezők. Szombaton a Rózsafa és a Súlyom koncertje nyitja majd a fesztivált, de színpadra lép majd a közönség kedvenc magyar banda is, és az estet egy hajnalig tartó táncház fogja zárni a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap gyermekprogramok, játszóház, kirakodó vásár és a Falu Kompánia előadása színesíti majd a programot. Fellép vasárnap még a Juhász zenekar, a Rávnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként pedig a Kossuth díjas Vujicsics együttes és a Danubia tambura zenekar érkezik majd Palicsra. De hogyha egy kicsit lazább programot terveznétek a hétvégére, akkor egy kertmozi a Zsinagóga Parkban elnevezésű programot kínálunk nektek, ami május 30-án szombaton 20 óra 30 perces kezdéssel lesz majd, ahogy említettem, a zsinagógában. A Hippolit a lakály című filmet fogják majd vetíteni magyar szinkronnal és szerb felirattal, a belépés pedig ingyenes, úgyhogy sok-sok program lesz még ezeken kívül a hétvégén. Hogyha kíváncsiak vagytok milyenek, akkor a panonrtv.com oldalra kattintva megtaláljátok az összes programot, ami ezen a hétvégén zajlik a környékben.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Programajánló. Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
7: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
6: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
7: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
6: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
7: a pozitív energiát
6: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
7: Találkozzunk május 31-én Palicson.
6: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
7: találkozik a jó hangulattal.
0: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára. A középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőséget kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán frontra. Földrengés rázta meg éjszaka Trebinje térségét a boszniai szerb köztársaságban. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ tájékoztatása szerint a rengés erőssége 3,8-as volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték. Epicentruma Trebinjétől északnyugatra mintegy 10 kilométeres mélységben volt. Egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről vagy anyagi károkról.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is kellemes időre van kilátás, a hétvégén pedig akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
12: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
11: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
12: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
11: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
12: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Hallgass napjaink slágereit,
9: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Azok, akik Szerbiából Magyarországra szeretnének utazni, azoknak a Horgos 2, Röszke 2, tehát a közúti határátkelő helyen 55 perces várakozási időre kell számítaniuk, illetve a Horgos 1, Röszke 1, tehát a közúti határátkelő helyen 55 perces várakozási időre kell számítaniuk, illetve a Horgos 1, Röszke 1, tehát a nagy határon pedig 43 perc.

3 perces várakozási időre kell számítani a Magyarországról Szerbiába érkezőknek. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, el tudom mondani nektek, hogy Szabadkán a Városi Stadionnál vannak jelen a rendőrök, illetve az Elektro Vojvodina épülete előtt, illetve a Royal Hotel közelében is lehet velük találkozni, valamint még, ez egy kicsit korábbi info, de lehet, hogy még mindig ott vannak a Bajmok központjában is, úgyhogy ezeken a helyeken érdemes odafigyelni. Tartsatok be minden közlekedési szabályt, vigyázzatok magatokra és másokra is, hogyha pedig bennünket hallgattok, és valamilyen infót meg szeretnétek osztani velünk, ami a határ, illetve a rendőri helyzettel kapcsolatos, akkor azt meg tudjátok tenni a 03621605-ös telefonszámon.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részlet

0: Tek erzsébetfürdő.morahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Micsoda?
4: Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
4: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép
5: a tankcsapda.
4: A Crvena Jabuka együttes.
3: A Frénia.
4: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
4: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
4: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Programajánló.
8: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
9: Média támogató a Pannoner TV.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Elérkeztünk ahhoz, hogy kisorsoljuk a szerencsés nyertesünket. Ugye a Facebookon futott a nyereményjátékunk, és egy darab páros belépőt lehetett nyerni a Mécsvirág együttes, amit Szívedbe rejtesz című előadására, amelyet június 1-én a Kosztolányi Dezső Színházban adnak majd elő 19:30-as kezdéssel. Azt kellett megírni, hogy kik az együttes állandó tagjai. Ott érkeztek hozzászólások, mindegyik helyes volt igazából. Most nézzük, kit sorsolunk ki nyertesnek. A nyertesünk pedig nem más, mint Faggyas Andrea és Ernő. Szívből gratulálunk, azt ajánlom nekik, hogy nézzék az üzeneteiket, ugyanis hamarosan felvesszük majd a kapcsolatot velük. Ennyi volt a nyereményjáték, jövünk még a nyár folyamán biztosan nyereményjátékkal, úgyhogy senkinek sem kell csüggednie.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Eddig tartott a mai Pannon Presszó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Holnap 8 és 14 óra között Fackovics Melissa számít a figyelmetekre. Tartsatok velünk akkor is, és addig is. További kellemes délutánt, jó rádiózást, sziasztok!
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
3: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára. A középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőséget kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán frontra. Földrengés rázta meg éjszaka Trebinje térségét a boszniai szerb köztársaságban. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ tájékoztatása szerint a rengés erőssége 3,8-as volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték. Epicentrum a Trebinjétől északnyugatra mintegy 10 kilométeres mélységben volt. Egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről vagy anyagi károkról.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is kellemes időre van kilátás, a hétvégén pedig akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
7: Ez a Pannorrádió.
0: Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Pitzóna.
2: Pitzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pitzóna.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A sajtószabadsága függetlensége, szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett elhangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a Szerb Oktatási Minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson, a háromnapos rendezvény sorozat a délvidéki sportélet egyik meghatározó alakja, Vermes Lajos öröksége előtt tiszteleg. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedjenek meg a sport, valamint Palics történetének kiemelkedő személyiségével. A programsorozat második napján, azaz holnap a Bagolyváról szóló előadás és sportszakmai panelbeszélgetés várja az érdeklődőket a palicsi ökoközpontban. Vasárnap pedig kerékpár és gyalogtúrákon vehetnek részt a látogatók, rövidebb és hosszabb távokon egyaránt.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén továbbra is 24 fokot mérnek. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta! No, no.

majd a nap, amikor el kell innen mennem, és számot adnom mindenről, mit életemben tettem. Én sem ismertem igazán jól azt, aki voltam. Ha egyszer megkérdeznének, te mit mondanál rólam? Miattam többet nevettél, mint amennyit sírtál. Rossz voltam-e barát?

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Szuzanna, a híradó témái közül. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. A dohányzás továbbra is az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat világszerte. Magyar Péter megállapodott Brüsszellel, 6000 milliárd forintnyi uniós forrás szabadul fel. Következnek a részletek. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői, ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Orosz Ildikó szállítása.
9: A Tiszta Sor elnevezésű szabadkai média tanácskozás célja nem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése hangzott el az eseményen. Agárdi Gábor, a Pannoner TV igazgatója.
10: Nagyon jó dolognak tartom, hogy mi kollégák valóban összeültünk, és alkalom volt arra, hogy megvitassuk a közös dolgainkat, mert valóban egy közös médiatérben, egy közösségben vagyunk, és az a jó, hogyha le tudunk ülni egy asztalhoz, és nem csak közlemények, különböző cikkek formájában kommunikálunk egymással, hanem ilyen formában is ütköztetni tudjuk a véleményeinket.
9: Szükség van a szakmai párbeszédre, hogy az újságírói szakma egyeztessen a múltról, a jelenről és a jövőről, hangzott el a tanácskozáson. Pressburger Csaba, az Észverés podcast vezetője.
0: Eddig sem a független médiumokon múlott, hogy egy ilyen találkozó nem jött létre, hanem elsősorban azoktól a médiumoktól, amelyek eddig is azoktól a független hangoktól elzárkóztak, amelyek most itt megjelenhettek, és amelyek valamilyen formában vitába szálltak azokkal a más hangokkal, amiket szintén itt hallhattunk. De minden esetre nagyon pozitív az, hogy végre egy asztalhoz ültünk, és remélem, hogy lesz folytatása is.
9: Ez a szakmai összejövetel kezdeti lépés, amely összehozta a vajdasági magyar médiumok vezetőit. A folytatás szükségességét fogalmazták meg a legtöbben. Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság alapító főszerkesztője.
11: Nagyon sokfélék vagyunk, sok különböző nehézségeket hordozunk talán sérelmeket is hordozunk magunkban, és azt gondolom, hogy ennek a tanácskozásnak akkor volna értelme, hogyha egy hosszú távú együttműködésnek az alapját képezhetné az, amit a mai nap elhangzik, vagy amit megfogalmazunk.
9: Voltak, akik megkérdőjelezték a Vajdasági Magyar Napilap a magyar szó nyomtatott verziójának szükségességét, ám olyanok is, akik szerint a szerzett jogokról nem szabad, egyenesen bűn lenne lemondani. Pesevszki Evelin, a Magyar Szó fő és felelős szerkesztője.
12: A Magyar Nemzeti Tanács alapításában működő médiák, médiaházak és a magánalapítású médiák között vannak olyan témák, amikben nem hiszem, hogy ez az egy találkozó után sikerült közös nevezőre jutni. Lehet, hogy közelebb sikerült egymáshoz hozni az álláspontokat, de abban sem vagyok biztos.
9: A vajdasági magyar médiumok vezetőit és nagymúltú szakembereit a Sajtószabadság Alapítvány ültette egy asztalhoz, amelynek fontos célja, hogy a közbeszéd tisztességes és sokszínű legyen, hangsúlyozta Purger Tibor, a beszélgetés kezdeményezője.
13: Éppen ez volt a cél, hogy végre mindenki beszéljen a másikkal, és azt hiszem, hogy ezt sikerült megvalósítani. Kemény szavak elhangzottak egymás számlájára, de ez teljesen rendben van, hiszen mindannyian a sokszínű vajdasági magyar közbeszéd iránt vagyunk érdekeltek.
9: A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni.
8: Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzinliterjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig, péntekig maradnak érvényben. Őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt óbecsén, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte édesapját. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a bűncselekmény a családi házban történt. A gyanú szerint a fiatalkorú tegnap este végzett 54 éves apjával. Az ügy részleteit a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a nyomozás még folyik. A fiatalt kihallgatását követően a nagybecskereki felső bíróság illetékes bírája 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. A dohányzás továbbra is az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat világszerte, miközben a szakemberek szerint egyre nagyobb gondot jelent a fiatalok körében terjedő e-cigaretta használata is. A dohányzás mentes világnapon a Szabadkai Közegészségügyi Intézet felhívta a figyelmet, hogy a dohány és nikotin termékeket gyártó cégek egyre gyakrabban célozzák meg a fiatalokat ízesített termékekkel és online reklámokkal. Szerbiában minden harmadik felnőtt napi szinten dohányzik, miközben a kutatások szerint a fiatalok körében is nő az e-cigaretta használata. Dr. Nádákosics Bébitja, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakorvosát hallják.
14: Legalább 40 millió 13 és 15 év közötti gyermek használ legalább egy dohányterméket. Közülük 20 millió cigarettázik, mintegy 10 millió valamilyen füstmentes dohánytermékeket használ, például orba vagy szájba helyezhető termékeket, és legalább 15 millió 13-tól 15 éves gyermek már használt elektronikus cigarettát. Számos ország végzett kutatásokat, és ezek a kutatások azt mutatták, hogy a gyermekek átlagosan 9-szer hajlamosabbak a vép használatára, mint a felnőttek. Már ezek az adatok is világosan megmutatják, hogy valójában kik a dohányipar célpontjai.
8: A Szerbia és Kína közötti acélbarátság megingathatatlan, ezt mondta Alekszandar Vučić szerb államfő pekingi látogatása során a kínai Xinhua hírügynökségnek adott interjúban. Vučić hangsúlyozta, Belgrád és Peking minden fontos nemzetközi kérdésben kölcsönösen támogatja egymást. Az államfő úgy vélte, a világ ma stabilitásra és békére vágyik, és szerinte Kína ezt a stabilitást képviseli a nemzetközi politikában. Vučić ötnapos kínai látogatása során találkozott Xi Jinping kínai elnökkel is, akitől átvette a Kínai Népköztársaság egyik legmagasabb külföldieknek adományozható kitüntetését, a barátság érdemrendet. A szerb elnök arról is beszélt, hogy a két ország kapcsolata új szintre léphet. A jövőbeni együttműködés területei között említette a mesterséges intelligenciát, a robotikát és a csúcs technológiai fejlesztéseket. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg, jelentette be Magyar Péter Brüsszelben pénteken. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió a korrupció miatt nem adta oda eddig a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan intézményi keretrendszerről, amely kezeli a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatban uniós aggályokat. Ennek részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóság jogköreit, felülvizsgálja a közbeszerzési szabályozást, valamint fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Ursula von der Leyen elmondta, hogy az új magyar kormány rekordgyorsasággal állt fel, és tagjai a civil életben már bizonyított szakemberek, akik többek között vállalták a demokrácia és a jogállamiság visszaépítését.
15: Megállapodtunk elnök asszonnyal, megállapodtunk az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről, ahogy az elhangzott, amely lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. Április 12-én, ahogy elnök asszony is említette, a magyar emberek példátlan politikai felhatalmazást adtak az új magyar kormánynak, a Tisza kormánynak. Arra is adtak felhatalmazást többek között, hogy hazavigyük ezeket a pénzeket, és hogy beindítsuk végre a magyar gazdaságot, azt a magyar gazdaságot, amely évek óta 4 éve nem képes növekedni.
8: A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
2: Szobotkán és környékén jelenleg 24 fokot mérhetünk, holnap változó felhőzet mellett szintén sok napsütéssel számíthatunk, időnként pedig megélénkülhet majd az északnyugati szél. A csúcsértékek 27-28 fok körül alakulnak szombaton.
16: Hallgass napjaink slágereit!
17: És légy tájékozott!
16: Ez a Pannonrádió!
3: Reklám.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
20: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

ez volt a The Scripted csapat, és a dal címét egyébként Theodore Roosevelt egykori legendás mondani valója alkotta, ez pedig a Man in the Arena. Itt a mai csillagulás kezdetén, hello mindenkinek, hétvégre hangolódásképpen, tartsatok velem egészen 20 óráig, nincs megállás, jönnek a legnagyobb kedvencek, itt a 91.5-ön, a ti kedvenceitek, a kérések, kívánságdalok pedig 19 óráig érkezhetnek a jól ismert elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, illetve a Facebookon csillagdalok pedig 19 óráig érkezhetnek a jól ismert elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, illetve a Facebookon csillaghullás Pannon Rádió. Ezen a péntek délutánon

Visualization Memories. 16 óra 23 perckor az első mai kérések teljesülnek. Hello csillagulás, valami Amerikát kérném. Jó hétvégét minden hallgatónak, Tibi. Tibi, jó hétvégét. Nyom majd a bombon klasszikus a 2002-ből. Itt lesz a valami Amerika. Szia, Andi vagyok Tompáról. Lado Lottery című dalát szeretném. Köszönöm. Ez jön mindjárt elsőként Lado, illetve Luke Kállák közös dal a mai kedvencek közül. Szép napot, a nyári zápot kérném Rúzsa Magditól. Emese örömére és gondolom még sokak örömére játszom majd. Ma nem várható nyári zápor, kivéve itt a 91.5-ön Rúzsa Magdi és Lott Hübegitől. Kedves csillagulás, Taylor Swift The Fate of Ophelia dalát szeretném meghallgatni. Anna Mari zenei kérés ez, ugyancsak egy jó kis mai kedvenc Taylor Swift-től, illetve sziasztok, az Everybody Dance Now régi számot kérném a kívánság műsorban. Kösz szépen, Dani! CNC Music Factory, egy legendás dal a 90-es évekből, jön tehát az Everybody Dance Now, a Gonna Make You Sweat, előtte Bondon és a valami amerikai, itt lesz Taylor Swift The Fate of Ophelia dalával, Rózsa Magdi Lotfi Begivel, jön a nyári záporral, Lado és Luke Kála pedig a Ladderivel. Ez mindjárt elsőként itt a kezdőblogban, illetve a továbbiakról 19 óráig gondoskodhattok, irányíthatjátok a zenei stílusvonalat 0636 21 605, és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. What's up, y'all? It's Mulatto. Hi, I'm Luke Kála.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.
6: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
6: Csillaghullás, a

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.
6: Sziasztok, Veré Tomi vagyok, hallgassátok ti is a Panon Rádió. Itt van.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
1: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
7: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
6: 21 órától.
8: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: 22 órától.
9: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
6: 23 órától.
10: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
6: Éjféltől pedig.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
12: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
6: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
13: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
14: Hey, I'm Nicky Romero.
15: This is Don Diablo.
16: Hey, here's Robin Schulz.
17: Hi, it's Bob Sinclair.
18: Hey, we're Lucas and Steve.
19: Csillag, csillag, csillagullás, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Programajánló.
6: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
7: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
6: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
7: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
6: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
7: a pozitív energiát
6: és a családot is.
7: Fitzóna
6: a Velatúron.
7: Találkozzunk május 31-én Palicson.
6: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
7: találkozik a jó hangulattal.
8: 17 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv.

0: Ez volt Jonas Blue vadonatúj dala, ma jelent meg egyébként, Girl címet viseli, és dalpremierként szólt itt a csillagulás mai második órájában. A folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek, és 19 óráig még érkezhetnek. Szia Allen, jó téged hallgatni! Ha már holnap BL döntő lesz a Puskás Arénában, lehetne a 2010-es foci VB betét dala Waka Waka. És mindenkinek, aki szereti a focit és a jó zenét, annak szóljon. Köszi, Ati! Lehet bizony, focilázban ég, ugye? A világ, és hát itt a szomszédban is. Bizony, Budapesten minden a fociról szól. Gondolom, hogy a forgalom az teljes mértékben megbénult. Tele lett a város, dupla annyian lakják, és aki tudja, aki tud, az ott lesz. Vagy arénán belül, ugye jó régen már megvéve a jegyét, vagy arénán kívül, de mindemellett egyébként egy bajnokok fesztiválja, esemény sorozat már tegnap óta zajlik egyébként a fővárosban a Hősök terén, úgyhogy nem csak a foci döntő van, hanem még egy csomó más program is lett körítve ehhez. Na de visszatérve, természetesen jön 2010-es foci VB himnusz Shakira és a Waka Waka, és hát 2010 után 2026-ban ismételten Shakira ugye biztosította a foci VB himnuszát, ezt már hallhattuk a mai adásban Die Die címmel. Szia, Loco Locot szeretném a péntek délutáni meló mellé. Ezt már Szebitől kaptam. Egy új dal, Gordóéktól jön, tehát a Loco Loco a blokk végén. Hello, Alain, jó a műsor, csak így tovább. Geszti Pétertől a legújabb számát küldöm mindenkinek, de leginkább az én bajsai ismerőseimnek, és aki szereti a jó zenét. Üdve Feró bajsáról! Üdve neked is, nyom majd Geszti Péter, Péterfi Borival, csak te meg én, ez a dal címe, hallgatjuk majd másodikként. Szevasz, Laci vagyok, a Bad Touch régi számot kérném, kösz, ha mehet, és jó hétvégét. Neked is jó hétvégét, Laci. Bloodhound Gang és a Bad Touch. Egy jellegzetes dolog 2000-es évek elejéről, ezt hallgatjuk majd harmadikként. És akkor még egy üzenet, sziasztok, szeretném kérni az Újra itt a nyár, ha lehet, Tamás, Vera, Katinak, üdve anya, szép napot. Ezt a dalt nem tudom játszani, remélem, hogy nem a YouTube-os mulat az AI előadóra gondolsz, mert ilyen jellegű dalokat rádióban. Hát, jobb esetben nem lehet hallani, itt a csillagulásban sem, viszont egy nyári dal jön, DJ Pázi és Jucus egy szalabi feldolgozással. Itt lesz majd a Váránk a nyár.
1: Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Chilla Kula.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannonrádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: itt szólt a vadonat, ugye Alle Fardben dal az éjszaka hőseiről. Heroes of the Night. Nét a csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
0: az élet. Most pedig jön elsősorban a Mező Misi, a Magnokom Laude frontembere, illetve a Záporozsesz csapat közös elővel készítettek egy köszi című dalt. Varga Bence és Mező Misit halljátok.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei. Ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jazzy listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
0: Reklám.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
10: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
11: Pörögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. Ebben az órában még 2 szám szerint, és a következőre végig jöhetnek még újabbak is. Hello, Lena, Pump It Up lehetne. Köszi előre, jó a műsor. Zsolti Oromról lehet bizony jön Denzel is. A megunthatatlan Pump It Up, illetve előtte Szia Talány Tamás, Most így a jó című dalát szeretném a kívánság műsorban, ugye hát hol máshol, köszi Ibet János Halmáról. Jön tehát Talány Tamás dal, amely pedig Nigel Stately rádiómixében, utána pedig Denzel és a jó ismert Pump It Up.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Sziasztok, Metzger Viktória vagyok, ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok, most pedig csekkoljátok a legújabb zenémet.
1: Sziasztok, én Mismut vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót.

már nem első alkalommal műtöttek egymással. Az egyik legnagyobb siker ugye az I'm Good volt. Rengeteg-rengeteg díjat zsebeltek be. David Guetta pedig a legtöbbet streamelt dal a mai napig. Ez pedig a vadonatúj Sad Girls, szomorú csajok, David Guetta, BB Rexha dalpremiérként itt a Csillagulás mai harmadik órájában, ahol is újabb kívánságdalok, kérések teljesülnek, most jönnek a kedvenceitek. Szia, a BSV és Marics Peti új dalát szeretném kérni. Köszi, Manuella. Vadonat új dal, Hullámvasút. Ez a dal címe Roller Coaster, egészen pontosan, tehát angolosan. BSV Marics Peti, mindjárt jönnek. Ali Allen, Calvin Harris új zenéjét pörgesd a nekem is, azoknak, akinek bejön. Kösz szépen, Zsombi. Ez is egy vadonatú dal, mégpedig Calvin Harris jazzivel működött közre benne. Satisfy, ez a címe, mindjárt hallgatjuk majd ezt is. Szép napot! Szeretném kérni The Script Hall of Fame című dalát is. További jó műsort, valamint kellemes hétvégét kívánok. Ezt már Gyöngyitől kaptam. Gyöngyi, jó hétvégét! Jön majd a hírességek csarnoka, Hall of Fame, The Script és Will.i.am dala. Hello Csillagulás, így indul a következő, a Balatoni nyár című számot szeretném. Köszi, MS-re! Jön majd Pixa a Stereo Pálmával és a Well Hello-val, itt lesz majd a Balatoni nyár negyedikként, és Ciao az Every Time We Touch számot ad le Allen. Kösz, király a műsor, üdv a Kelebiáról, Bandi. Köszönöm szépen, Bandi, Kaszkáda jön majd neked a blokk végén, előtt a Balatoni nyár, itt lesz Calvin Harris újdonsága, jön a vadonatúj BSV dal Marics Petivel, kezdésnek pedig The Script és Will.i.am a Hall of Fame-el.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Leoni, valamint Marcus és Martinus újdonság, ez volt a Moonlight itt a Csillagulásban, a folytatásban pedig a Bagosi Brothers Company tagjai avatnak be minket egy picit a saját világukba, a kezdetekről és az együttműködésről mesélnek nekünk.
1: Csillagulás minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Ez a zenekar, amikor összeállt, akkor azt éreztük, hogy itt most úgy állnak a csillagok, hogy ebből akár lehet az is, ami végül lett belőle.

0: azt hiszem, amikor először gitárt vettem a kezembe, már nem gondoltam magamra úgy, mint frontember szerintem, de semmiképp nem úgy, mint aki hátul van, vagy nem veszi ki a bivaj részét az egészből. Azt hiszem, hogy mindig is azt gondoltam, hogy a gitárt vesz a kezébe az ember, akkor akar törtetni előre is. Meg akarja mutatni magát a közönségnek.
1: Voltak hullámvölgyek ebbe, amikor én próbálkoztam énekelni egy zenekarba, de hát el kellett döntsem, hogy azért Norbi ez sokkal jobban áll neki, meg ő abszolút egy ilyen frontember típus volt már akkor is, egy nagyon erős személyiség, nagyon tudta mindig, hogy mit akar, és a közönséggel kommunikálni szerintem egy ilyen ember kell, aki karakánul tudja, hogy mi az, amit ő el szeretne mondani.
0: Mindig az volt a fontos, hogy olyan emberekkel zenéljünk, akiket szeretünk. Sokkal fontosabb volt az, hogy szeressük egymást, hogy jól tudjunk hülyülni, el tudjunk beszélgetni éjszakákat, és ha tudunk még egy kicsit zenélni, az még az pluszba ad hozzá.
1: Az én egyik erősségem az az, hogy Norbinak az öccse vagyok, együtt nőttünk fel, és emiatt más módon tudok ráhangolódni az ő lelki világára, az ő zenei világára.
0: Úgy szeretem ezeket megírni, hogy időtállóak legyenek. Tehát mindig tudjam én is felhúzni újra és újra magamra, úgyhogy akár teljesen mást jelentenek.
2: Pár napa vártál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár.
0: Szerintem egyáltalán nem csinálnék ego kérdést abból, hogyha más is írna rajta a zenekarba. Biztos, hogy meg törtetnem kellene. Tehát azt érezném, hogy hoppá, akkor nekem akkor gyorsan kell írni még a 8-at, hogy akkor mégis én maradjak meg a dalszerző a csapatban. Tehát valószínűleg lenne ilyen ösztönzési kényszerem.
1: Neki ehhez van egy olyan érzéke, amilyen nekem, vagy akár a többi zenekari tagnak annyira nincs. Sokszor kiderült már az idők folyamán, hogy én amikor valamit másképp csináltam volna, mint ahogy ő megcsinálta, például az olyan őből is emlékszem, hogy pont azt akartam kivenni, ami ez a ugye te is akarod, ez az a nagy ugrás, mondom, hogy hát ez egy kicsit túlzás, aztán még azt éneklik a legjobban a koncerteken. Én abba nagyon felnézek rá, amit ő csinál, ő meg abban néz fel rám, amit én csinálok. Úgyhogy emiatt nem is feltétlen ez a felállás, hogy én maradtam a kicsi öcsi, hanem megtaláltuk mind a ketten azt, amivel egymást a legjobban tudjuk erősíteni.
2: Még nem értjük a végét, nem kell, ne nézd a miértjét, botladozni a bajban gondtalan, ez az érték nem lehet oktalan.
3: Igazából sosem volt ez a hatalmas nagy boom így egyből, tehát organikusan épült. Az első koncertjeinken pár ember volt, 5-10-15, itt a helyi kis kocsmákban játszottunk, itt nagyon jó hangulat volt. Amikor már itt kinőttük magunkat Gyergyószent Miklóson, már voltak olyan kocsmabulik, hogy kint álltak, nem igazán tudtak bejutni, akkor eldöntöttük, hogy hú, hát akkor ezt tovább kell vinni.

0: Pont a népszerűség az, ami benne még jobban megerősítette azt, hogy a bensőséges, igazi, őszinte beszélgetéseket még jobban értékelje.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor nehezebb ezt feldolgozni, amikor lejön az ember egy színpadról, ahol 10 000 ember előtt játszott, és utána hazaír a backstage-ből, az egy ürességérzetet ad azért. De az a fontos, hogy utána önmagad tudjál lenni. Utána, hogyha eltelik 3-4-5 nap, akkor azt te úgy tudjad megélni, ahogy te szeretnél lenni. És utána meg vissza tudjál menni a színpadra, úgy, mint az ember, akinek elő kell adni.
2: Szerintem azért maradtunk ennyire természetesek, ennyire közvetlenek és nyitottak, mert igazából mi ilyen emberek vagyunk. Ebből a környezetből indultunk, ide térünk vissza mindig a koncertek után, és ahogy Norbi szokta mondani, kimegyünk az üzletbe, és találkozunk Zsuzsika nénivel, aki árulja a fékárút, és te hiába hordod fenn az orrodot, hogy te vagy a nagy sztár, attól még ugyanúgy meg kell vegye azt a kenyeret. Én nem vagyok semmivel se több, mint a másik ember, aki sétál az utcán.
1: Én szeretnék úgy közölni érzéseket, meg gondolatokat a zenénkkel. Tehát nem csak azt, hogy a zene felszabadít, és lehet táncolni, és mindenki jól érezze magát, és nem tudom, dobjál, ami a kezébe van, és táncoljon, hanem hogy gondolkodjunk el a világról, hogy miért is vagyunk itt, mit csináljunk, merre menjünk, mi az, amit tehetünk.
3: Rám talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlékrék.
4: Sokkal többet adott ez a zenekar, mint amit álmodtunk, hogy tud adni.
0: Emberismerőbb és emberelfogadóbb. Bá tudsz válni.
3: Hogy az idő, hogy szemtelen a távolból.
2: Tényleg olyanok vagyunk, mint egy család, egymáshoz idomultunk.
5: Ezt tényleg úgy tudtuk megélni ezt az egész utat, ezt a közel 10 éves utat, hogy egy pillanatig sem volt kényelmetlen. Ilyen ünnep volt az egész.
2: Én igazából csak azt szeretném, hogyha ez a csapat együtt maradna, és együtt tudnánk zenélni, míg a világ a világ.
6: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, a Bagosi Brothers Company-ból. Hallgassátok a Boldog Időket, ti is a Panna Rádiót.

0: programajánló.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Micsoda?
5: Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
5: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
5: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
12: Ti a Csillagullást hallgatjátok, pörögnek benne a legnagyobb kedvencek, és a folytatásban is egy kívánságdal, még ebben az órában egy teljesül, a következő üzenet párosul hozzá. Szia, kérhetném a Kowalski meg a Vegától a Tombolt ki? Köszi szépen. Cezerina kérte tőlem ezt a felvételt, úgyhogy jönnek Kováék, jön a Kowalski meg a Vega, és a Tombolt ki itt a 91.5-ön a Csillaghullásban.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Társadalmi célú felhívás.
8: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
9: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
8: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
9: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
8: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
9: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez kiváló zene, Anima újdonsága, ez volt a Beautiful It a csillagolás utolsó órájában, ahol is még egy kettő kívánságdal teljesül. Hello Allen, Nagy Bogi és Des, Jól leszek újra című dalát szeretném. Köszi szépen, Fanni, nagy mai magyar kedvenc, mindjárt jön Nagy Bogi Dessel. Utána pedig Szia, C-Block, Summertime számát kérném, jó hétvégét. Ezt pedig Edwin írta, illetve kérte. Jó hétvégét, Edwin, jön C-Block, egy felújított Charming Horses változatban, jön a Summertime, nyári hangolódás abszolút, utána pedig jön a Jól leszek újra.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én Jörg a doktor, Téres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondani. Ciao.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
8: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
7: 21 órától.
9: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: 22 órától.
10: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: 23 órától.
11: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
7: Éjféltől pedig.
12: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
13: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
7: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
14: Hey, what's up, it's Martin Garrix.
15: Hey, this is Ed Sheeran.
16: Csillag, csillag, csillagolás.

A Dalmi 2014-ben kezdődött legalábbis a történet, ennek a felvételnek aztán 2026-ban kapott végleges formát, és jelent meg Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Martin Garrix pedig a világsztárok estének állandó szereplője, minden szombat este, tehát a holnap este is az utolsó órában hallgatható a legfrissebb rádió műsora. Exkluzívan 60 percen át itt a 91.5-ön. A folytatáson pedig jön a Csillaghullás Mix, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Igazán jó kis zenék bulis hangulatban. Nem olyan hétvégére, a hétvégi buli hangolódásaképpen. Egy belegben egészen 20 óráig. Utána jön Zecivel a poplista, majd 22 órától Csendháborítás Lacki Csillával, illetve egy kis tévés programajánló, hiszen az Atlantis Gardenben felvett legújabb zenezóna premierje ma 20 óra 40 perctől lesz, tehát a Pannon TV műsorán a híradót követően, úgyhogy Melisszával várunk benneteket a képernyők elé is. Csillakulás pedig legközelebb hétfőn, hétkező hangulatban várlak benneteket a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. Kívánok további jó rádiózást, jó tévézést, szép estét, valamint kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az euró dízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, még a benzin ugyanennyivel drágult. Így ma 15 órától az euró dízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A tanácskozás végére közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni.
0: Itt a Pannorádió.
2: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb játszási listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, és elhoztam nektek top 40 dalt, ráadásul magyar dalt a Mahasz listája alapján. Ez Vekem Péter Zeci vagyok, és induljunk a 40. helyről, ahol a Moretti című dal található Juintól. 39. helyen Valmár és Szikora Robi dala található az Úristen. 38. helyen Curtis és Charlie dala a Maradunk végig. 37. helyen Rúzsa Magdolna és Szakács Gergő közös szerzeménye a Kék a szívem, és 36. helyen Moriones, ez az ár.

0: mindegy helyen.
1: Lista. Folytatjuk a 35. helyen, ahol Superstar óta ráható is a Bent a neved. 34. helyen Soulwave és a Miattad. 33. helyen Azaria és a Four Moods. 32. helyen Honey Bees és Paulina Tele a szívem. 31. helyen pedig Soulwave és Marsalkó Dávid. Valaki mondta.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 30-nál járunk, ahol ezen a héten 30. Follow the Flow és a Beszívom. 29. Tóth Abigér és a Rabmadár. 28. helyen Rúzsa Magdona és Lotfi Begidala található a Rossz Lány. 27. helyen Azaria és az Introvertáddal. 26. New Level Empire. Valami legyen.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. 25. helyen folytatjuk, a Geszti és Péterfi Bori található, a dal pedig a Csak te meg én. 24. helyen Horváth Tamás és Kovalszki meg a Vega, Fehér Holló. 23. helyen Ájra Mafia és Volt egy álmom. 22. helyen New Level Empire és Dérheni dala, a Neked valóság. 21. helyen pedig Molnár Tamás, Majka, Visszapillantó.

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Már is a poplista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Dash, Young Fly és Azaria dala található a Pannónia. 19. helyen Tarány Tamás, Most így a jó. 18. helyen Ayre Mafia, Mellettem. 17. Halott pénz és Meringel valamint Ónodi, Máshol. 16. Halott pénz, Gyerekek.

0: Poplista.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. 15. helyen folytatjuk a listát, ahol FM található is a Ráncok a szemem alatt. 14. Velhello és az éjfél tájt. 13. Dr. Béres és Verév Tomi, ugye nem bántad meg. 12. TNT és az ébren álmodtunk. 11. Geszti, mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 10-nél járunk, 10. helyen ezen a héten Rácz Gergő található, és a Valami. 9. helyen Follow the Flow, valahányszor. 8. Zola, sehova se passzolok. 7. Dr. Béres és Mango Rice, éjjel ott várok rád. 6. pedig Tarány Tamás, nem hagyom.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 5-nél járunk, ahol 5. helyen ezen a héten Rúzsa Magdóna és Lotfi Begi dala található a nagy sikerű nyári zápor. 4. helyen Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy.

0: gato va félni, már senki sem bán.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
2: Hogy ki az első ezen a héten? Természetesen Nagy Bogi és Des, és ha jó leszek újra. Én Zvenkál Péter Zeci voltam, további jó rádiózást. Ciao.

0: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
1: Hey DJ! Where's the beat?
0: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a Csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy miskolci DJ, Budai Ádám, művész nevén Adam Blaze. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziasztok!
0: Nos, hát mesélj arról egy kicsit, Ádám, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
2: Hát igazából én úgy kezdtem ezt a diszkóipart, hogy nekem apukám énekesként dolgozott, és úgy kaptam a zseppénzemet, hogy hát a kocsiból kipakoltam ugye a hangfalakat sok esetben, és először a hangfalakat szerettem meg, illetve a hangos zenét, és úgy kerültem a zenével kapcsolatba, hogy csináltunk először házi bulikat, ahol én szolgáltattam ugye a zenét, és elég hamar megtetszett ez a szakma. Aztán voltak rezidens DJ-k, akik segítettek nekem igazából elindulni, és elég hamar, 15 évesen rezidens DJ lettem egy klubban, Sajó Szentpéteren, amit 5 évig csináltam. Aztán besűrűsödött úgy a program, tehát hívtak folyamatosan fellépni magánbulikba. Aztán elkezdett érdekelni a rendezvény technika, így elmentem rendezvénytechnikai cégekhez dolgozni, és hát kaptam egy felkérést igazából. Véletlenszerűen felhívták a kollégámat, hogy kellene rezidens DJ kettő helyre, és hát igazából beajánlott. Elmentünk, ugye diszkózhattunk egy órát, ami nagyon-nagyon tetszett, és nagyon meg volt elégedve az ottani tulajdonos, és ő azonnal felvett rezidens DJ-ként, és immár 2 éve az Ózdi Monster Beach-nek és a Rio Disco-nak vagyok az egyik rezidens DJ-je. Nagyon jó érzés minden héten szórakoztatni.
0: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
2: 13 évesen nem nagyon volt semmilyen lehetőségem. Igazából szerettem volna nagyon. Édesapám inkább lebeszélni akart erről a szakmáról, mert tisztában volt a technikai eszközöknek így az árukkal is. Ő inkább lebeszélni akart róla, majd ez akkora löketet adott, hogy kézzel, lábbal. Úgy voltam, hogy minden pénzemből DJ pultot és ilyesmi eszközöket vásároltam. Igazából amin kezdtem, az virtuál DJ volt. Aztán kezdtem Pioneer CDJ 100-os lejátszóval, azt hiszem Behringer VMX 300-as keverővel. Ez volt a technika a diszkóban 4-5 évig, és hát én ezen kezdtem el diszkózni. Aztán persze elkezdtem saját technikát venni, volt rengeteg DJ pultom. Most jelenleg egy Pioneer DDJ SDX-et, és Nexusokon diszkózunk ugye lent a két diszkóban. De egyébként nagyon sok pulton diszkóztam már. A bakelit az annyira úgy, hogy nem fekszik, az teljesen más kaliber.
0: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben, az elindulásban?
2: Én mindent így saját magamnak. Igaz, volt olyan, illetve most is van olyan elismert DJ, aki többször is szólt már, hogy segíti az utam, de viszont nem hallgattam senkire soha, hanem mindig a saját utamon próbáltam menni, tehát végigvinni ezt.
0: És milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
2: Minimál technóval kezdtem, és nagyon-nagyon szerettem a technót, amit még most is egyébként nagyon-nagyon szeretek. Hát igazából én ilyen minden elő vagyok, tehát funky, R&B, house, tech house, future house, tehát nekem igazából mindegy, így rezidens DJ-ként kötelességem is ugye több stílusban tudni diszkózni. Így nagyon sok zenei stílus irányzat van, ami közel áll hozzám.
0: És vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel?
2: Vannak. Én nagyon-nagyon sokáig illetve nagyon-nagyon régóta Bárány Attila rajongó vagyok, illetve a diszkósítnek vagyok rajongója, de igazából itthon nagyon-nagyon sok jó DJ van, szerintem. Nagyon szeretem a DJ Christophert, szeretem nagyon a rádiós DJ-ket, Regálidit és hasonló DJ-ket.
0: Már ezen éltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
2: Igen, vannak. Igazából egy volt olyan, amire azt mondom, hogy tényleg büszke vagyok, amikor itt Magyarországon a Monster Beach-en lépett fel Tom Tibi, Grease 2000-nek az alkotója, vagy egyik alkotója, és én lehettem a warm-up diszkósa, illetve a rezidens DJ-s én voltam aznap, és utána is én álltam pultba. Ott ismerhettem meg igazából Tom Tibit testközelből, illetve akivel érkezett DJ Cypher-t is. A lényeg az, hogy hát ez tényleg az egy élmény volt számomra. Igazából ők ketten voltak így, akikre azt mondom, hogy tényleg büszke vagyok, hogy velük állhattam egy pultban.
0: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
2: Igazából mindenképpen szeretnék saját zenéket is kiadni majd a közeljövőben. Azt, hogy milyen stílusban, azt még egyelőre nem tudom. Több zenei stílus és irányzat is közel áll hozzám nagyon. Szeretnék majd podcasteket, szeretnék saját csatornát, ilyen dolgok felé szeretnék majd tovább haladni.
0: Ugye készültél nekünk egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
2: Ebben a mixben többfajta zenestílus. Van benne mainstream, egy kicsit tech house-os, future house-os, nagyon sokfajta stílusból rakódott össze. Igazából ezek azok a zenék inkább, ami úgy közel áll hozzám, tehát amiket úgy nagyon-nagyon szeretek, és ezeket próbáltam összekovácsolni. Hát bízom benne, hogy tetszeni fog mindenkinek.
0: Én ebben biztos vagyok, Budai Ádámnak, művész nevén Adam Blaze-nek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
2: Én köszönöm szépen.

91.5 Panon Rádió. Ez itt a Csendháborítás.

91.5 Panorádió. Ez itt a Csendháborítás. Folytatjuk a második órát Paul Blanco mixével. Paul Blanco 2014 óta aktív DJ és a szegedi székhelyű Ellenpont formáció tagja. Fellépései nagy része Szegedhez köthetőek, emellett Budapesten is találkozhatunk a szettjeivel. Többször játszott már a Pavilonban, a Nemde Bárban, az Editben, és folyamatban vannak egyeztetések más budapesti helyekkel is. Fontos megemlíteni, hogy 2025. decembere óta, szintén Budapesten, a Hangutazás Táncban nevű formáció egyik alapító tagja, ami a megszokotthoz képest egy kicsit más szemléletű zenei táncos projekt az életében. Zenei irányvonal alapvetően 4x4 orientált rétegzene, amely a house, techno, trance, triumvirátuson alapszik, de nyitott a törtek, elsősorban az elektrovilága felé is, valamint kedvencei közé tartozik a 80-as évek alternatív elektronikus zenei világa is. Az ő mixe következik.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA, duga.